Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

akkor és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei. A Panorádióban.

velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: abba kezdődik, kezdődik.
1: Szólj anyádnak is.
2: Pannon reggeli.
1: Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora.
2: Magyarul.
1: Magyarul.
3: 91.5.
4: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok. Ezzel a mai nappal elindult az VK-nak egy újabb őrülete, egy újabb étrend. Én állandóan ezekben vagyok. Mennyire vagy te ilyen étrendmániás? Vannak ilyen próbálkozásaid?
5: Hát, nagyon-nagyon sokféle diéta meg étrend létezik. Én ezt az intermittent fastingot próbáltam, és az jó, fasting. Az egyébként hatásos, tehát azzal lehet fogyni.
4: Na mondd el a hallgatóknak,
5: annak ugye
4: mi
5: az
4: ez?
5: A lényege, hogy megvan, hogy hány órát eszel, és hány órát nem. Ez a 16-8-as módszer a legnépszerűbb, meg a legkivitelezhetőbb igazából. Nem tudom, megvan, hogy reggel kilenckor eszel először, és akkor onnantól számítva 8 órán keresztül bármikor ehetsz.
4: Hát mint az állat.
5: Nem minden, kell egyébként. Nem? És akkor utána meg 16 órán keresztül nem. De aha. ez így oké, és ez egy időben beállt nálam, addig, amíg nem mentünk el Zlatiborra.
4: Bukott?
5: Felelni, ott nyilván bukott, igen, és akkor utána meg olyan nehezen vettem rá magam, és akkor néha így ráveszem magamat, és akkor próbálom ez alapján így belőni. Általában egyébként este nem szoktam menni, mostanában voltak ilyen falási rohamai, amikor este
4: falási,
5: ettem,
4: és akkor amikor falási rohamait vannak, akkor mit kívánsz?
5: Hát bármit igazából, csak annyi, hogy rám jön este, hogy hú, most annyira éhes vagyok, és muszáj ennem, de alapvetően azért nem szoktam, tehát azért úgy van, hogy mondjuk ebédelek, és akkor nem tudom, utána már úgy nem nagyon szoktam enni.
4: Aha.
5: Valahogy úgy, na, most nyilván de nehéz ezeket tartani egyébként, mert mindig van valami. Mindig van valamilyen esemény, családi buli, vagy bármi igazából, meg a nyár az is olyan jó, hogy tudod, úgy nem tudom, ülsz kint, és akkor úgy eszegetsz valamit. Úgyhogy, hát nem tudom, én igazából próbálom ezt így tartani, még most is, de nem annyira szigorúan. Meg hát nehéz olyan szempontból, hogy ugye oké, hogy korán kelek, de most nem mindegy, hogy te bejössz 17:30 dolgozni, vagy bejössz mondjuk 9-re. Tehát, hogy ott igazából már, tehát hogyha lenne egy normális munkaidő, vagy tudod, hogy megvan mindig, hogy ettől eddig dolgozom, akkor megvan, hogy abban az időszakban mondjuk kajálok, és utána már nem. Nehéz ezeket betartani. Vagy én nem vagyok elég kitartó. Hát most inkább mozgok, és akkor úgy próbálom egy ellensúlyozni. Most az úgy beindult igazából. Most
4: és mit mozogsz, mit csinálsz?
5: Hát most futni elkezdtem újra.
4: Jó, azt régen szeretted.
5: Ezt a lovaglást is most elkezdtem, úgyhogy most
4: lovaglás?
5: Megyek. Igen, az
4: mi
5: nagyon
4: az?
5: Durva.
4: Komolyan,
5: az,
4: tényleg?
5: Jaj, az véged van különben. Úgyhogy hát meg bicajozunk is sokat igazából. Most úgy odafigyelünk arra, hogy minden nap mozogjunk, és ez egyébként a kókaimmuninak a nagy kihívása, vagy a kókaimmuni kihívásának köszönhető ez igazából. A kolléganünk csinált egy ilyen csoportot, és most ez májusban is folytatódik, úgyhogy abszolút lelkes vagyok egyébként, ami ilyen hihetetlen számomra, mert abszolút nem vagyok kitartó, ha mozgásról van szó, de most úgy élvezem, meg tényleg úgy a futás is, most azért úgy, amikor újraindultam, akkor azért inkább az így gyors gyaloglás volt, és nagyon rövid távokat futottam, most meg már úgy oké, tehát hogy úgy egyhuzamban tudok azért egyre többet, és akkor ez úgy motivál.
4: Na ez tök jó. Nem mondjuk, látod nálam, a futás, az ki van csukva, azt nem csinálom soha. Képtelen vagyok rá. Az nem megy, de hát mindenkinek megvan, hogy mi megy, meg mi nem.
5: Igen, meg az érdekes, az hogy én nem. Régen, amikor futottam, akkor mindig este tudtam csak menni. Néha megpróbáltam reggel korán, és az ilyen kinkeserves volt. Mostanában meg volt, hogy reggel, nem tudom, múltkor kellett vinnem a Mannát osztálykirándulásra, vittem a buszhoz reggel 6-ra, és
4: vele?
5: Utána elmentem futni.
4: Ja, azt hittem, hogy futva vittem a gyermeket.
5: Tök jó, most új reggel is valahogy olyan jó esik. Ma nem, ma, dehogy. Ma nem.
4: Azt hittem, hogy ma reggel futottál.
5: Nem. Majd ma délután vagy este.
4: Tényleg? Ilyeneket csinálsz? Jó, ez
5: igen,
4: szuper.
5: És úgy tök jó, mert igazából úgy tudod, motiváljuk egymást, angazsáljuk egymást, ha mondjuk nekem nincs kedvem, akkor Zoli mondja, na gyere, menjünk, mozogjunk, jobb lesz, vagy ha fáj a fejem, vagy ha ő fáradt, akkor mondom, nem baj, gyere, megyünk, jó lesz, jobban fogod érezni magad utána, és nagyon jó.
4: És akkor nyomjátok.
5: Nyomjuk, igen, gyerekeket is bevonjuk csomószor, úgyhogy ők is jönnek velünk, van olyan, hogy gyerekek bicajjal, én bicalja a Zoli görkorival, vagy mit tudom én kocogok, bicalja, tehát hogy mindenféle.
4: Zoli mesítő van egy ilyen cicanadrág, amiben szokott görkorizni.
5: Ez ilyen sportnadrág, igen, de most már ilyen cicanadrág. Sima kis trénerkanadrágba jár amúgy.
4: És nagyon csesztettem, nem meri többet felhúzni egy kis tapadós cicanadrágját.
5: Igen, nem tapadós amúgy.
4: Pedig felülem hordja, hát nekem aztán olyan mindegy. Én csak egyszer el akarom kapni egy fénykép erejéig, aztán kész. Örökké a markomba tudom tartani. Abszolút.
5: Kiteheted a faladra, hát olyan szép.
4: Ez mennyire jó lenne. Hölgyeim és uraim, sát a Zoltán. I'm too sexy for my love. Haláli, ahogy ott megy a görkoriával.
5: De nagyon durva, amikor bicajozunk, hát látszik, hogy ő hozzá van szokva. Múltkor majdnem a szívem leállt. Olyan gyorsan tekeri azt a biciklit.
4: Aha.
5: És akkor így mentem utána, és így kérdezi, gyors vagyok, mondom, nagyon, és ugye sokkal gyorsabban szoktam menni, úgyhogy na, igen, van mit behoznom.
4: Jó, már lassan.
5: Visszatérve ezekre a diétákra, nagyon sokféle van. Van ugye a keto, ami nagyon népszerű, itt magas zsír és alacsony szénhidrát bevitele játszanak, akkor a carnivore, ami kizárólag állati eredetű ételek fogyasztásáról szól. Hát, nagyon sokféle van. Egyébként a legfenntarthatóbb típus, most így megnéztem, na, annyi féle van.
4: Melyik a
5: legfenntarthatóbb? Az az például, hogy nincs tiltólista, hanem azzal játszol, hogy mikor vagy éhes, és mikor jól lakod. Tehát amikor éhesnek érzed magadat, akkor elkezdesz enni, és amint azt érzed, hogy már nem vagy éhes, akkor abba hagyod a kajálást. Mindig ezzel van a probléma egyébként, hogy túlesszük magunkat. Tehát tudod, kívánja a szemed még az ételt, és akkor úgy már rég jól laktál, de na, akkor még egy fél tányér ebéd, és hát ez az, ami hízlal igazából. Meg van a volumetrikus diéta, ami olyan ételekre fókuszál, aminek nagy a térfogata, de alacsony a kalóriatartalma.
4: Mint a bécsi szelet.
5: Például
4: ja,
5: nagyon sok saláta, vagy nagyon sok leves.
4: Jó.
5: És ezt eszel, ezt mondjuk végül is nem tudtam, hogy ennek ez a neve, de ezt is szoktam igazából alkalmazni, tehát hogy van csomószor, hogy csak levest eszek is. Annyi,
4: ugye? Szereted?
5: Szeretem. Gabi, nagyon jó, hogy leveseket főzök.
4: Azt mondja, hello, próbáltok ki a HIIT edzést. 15-20 perc, de nagyon nehéz, írja Gábor.
5: Jaj, mi az?
4: HIIT, mint a HIIT. Novi hittus rubim. De nem, hanem
5: az edzés.
4: HIIT. Biztos, hogy ezt így
5: imádkozni írják? Kell?
4: HIIT?
5: Jó,
4: vagy HIIT? Nem tudom, mire gondol különben a Gábor. Úgyhogy biztos, hogy van ilyen is. Érdekes dolgok ezek. Vannak emberek, akiknek ezzel...
5: High intensive interval training.
4: Oh yeah. Jó, hát akkor az biztos, hogy kemény. Nagyon keményen, 15-20 percig?
5: Igen.
4: Végül is. Szóval, érdekesek ezek a dolgok.
5: Felér egy óra kocogással. Na.
4: Rettentően. Most nézzétek, én egy picit mániákus vagyok, jó? Tehát ilyen szemszögből beszélek.
5: Te mindig mániákus, hogy csak én mindig évek más óta, a mániád.
4: A kaját ezt évek óta csinálom most már. Folyamatosan építem egyre jobbra és jobbra, mert ezt nem lehet egy napra a másikra. Ezt csak egy napra a másikra megcsinálja és hosszan tartja, aznak le a kalappa, mert szerintem ezt nem lehet. A legtöbb ember ebbe el fog bukni. Tehát nekem kellett legalább, hát nekem sok éve tart ez már, kellett legalább körülbelül egy év, mire felfogom azokat az apró dolgokat, amit út közben csak bekapok. Nem tudom, előtted itt a plaszbakek, hopp, csak bekaptam 2 plaszbakekszet, hopp, nem tudom, nálunk itt a Csilla mindig hoz valami édességet, útközben csak bekapok 2, nem tudom én, ezt a medenos rücét, vagy valami. Na, ez volt az első, amit várja. Észre se veszed úgy kajász egy csomó mindent, ugye? Akkor ezt így kidobtam. Következő, az nem egy év, hanem legalább 2 volt, mire sikerült lecsökkentenem ezt, hogy tényleg ne egyéb tortát, ne egyéb fánkot, ne egyéb, tudod, ne, mániákusan, mert azért alapvetően gyerekkorunk óta ezeket esszük. Hát ez minden sarkon ott leskelődik, leselkedik, csak a mész el a közelében, akkor mondja, hol ez, Ceti, egyél meg. Nem ez van?
5: De,
4: hát
5: ez,
4: de
5: van,
4: nem.
5: Ez van,
4: hát
5: bár
4: persze, hogy ez van.
5: A sarkon még nem láttam fánkot.
4: Hát én már láttam. Ott tudod, hogy a kis fánktól elkapom néha, amikor csak kitesz úgy a fejét, tudod, ugye a sarkon túlról. Várja, hogy jöjjek. Érted? Katasztrófa. Na mindig akkor azt próbáltam. Akkor utána ugye volt, ez még sokkal régebben, ugye volt ez a kávé. Kávéból a cukornak az elhagyása. Volt ez.
5: Én
4: a
5: azzal kezdtem. Azzal kezdtem, azt hittem, hogy megváltom a világot.
4: Igen? Hát nem.
5: Még egy, nem is tudom, 4 éve, vagy nem is tudom, kb. 4 éve.
4: Nem, de nagyon durva.
5: Én a kávéban nem fogok cukrot tenni, és akkor úgy rájöttem, hogy hát ettől még nem fogok lefogyni. Nem.
4: Apró lépések, small test, baby steps. Az egyik haverom, képzeld el, kávézóba, mindig amikor a, ugye kikapja a cukrot a kávé mellé, azt a 2 kis tasakot, azt elrakta. 4 hónap múlva megmutatta egy zacskóba különben, a durva úgy látni egybe. Hogy amúgy az mennyi lenne, ha
5: durva, Melissa kipakolta a Zolinak a pannonos fiókját.
4: Aha.
5: És így mondja, hogy itt vannak ilyen cuccok, ezeket, ha gondolod, vidd haza, a Zoli fiókjából vannak, és ott volt egy ilyen nagy zacskónyi cukor. Én nem tudom, hogy az, mikor gyűjtötte össze.
4: Hogy gyűjtögette össze?
5: Hogy hol, nem is jár kávézóba.
4: Nem tudom. Vagy nem, ezek mind a titkos,
5: nyilván,
4: titkos
5: kávézások. Annyit, mint te. Most, ha te gyűjtenél annyit össze, azt úgy megérteném. Na mindegy.
4: Szóval nem tudom, hogy ez hogy működik, mindegy. Szóval ezeket mind kidobtuk, és akkor utána jött az ételnek a mennyisége. Akkor elkezdtem például adagokba enni. Ez most már csinálom egy 2-2,5 éve szerintem. Adagokba enni, tehát nem az van, mint a legtöbb családban, hogy kirakjuk a nagy tálat, és akkor mindenki eszik, amennyit akar, hanem már a konyhába elkészül az adag, és mind az étteremből kapsz egy adagot. Tehát ennyi. Nincs az, hogy tudod, most akkor ezek még egy picit hozzá tudod valami. De ez is elég nehéz átszokni arra. Akkor utána körülbelül szerintem egy 1,5 év, akkor elkezdtem elég jó enni, akkor majd kezdtem megelégedni magammal. Rengeteget ettem csirkét, rengeteget ettem húst, akkor nekem az fontos, én húsevő vagyok, nekem kellett mindig a hús, erre rájöttem. Tudja, hogy van egy csomó ember, akinek ez nem kell, meg van egy csomó ember, aki tudja, hogy van olyan, hogy például amikor tészta nap van, akkor egyszerűen éhes állandóan. Hiába eszik tésztát, meg megint eszik utána tésztát, meg megint, tehát éhes állandóan.
5: Velem az a baj, hogy én mindent szeretek. Én a húst is, a tésztát is.
4: De mitől érzed magadat jól utána?
5: Én mindentől jól érzem magam.
4: Mert tudja, hogy a pizza után te is éjszaka aztán kapcsolod a vizet.
5: Nem.
4: Semmi? Hát akkor neked nehéz. Te mindent megeszel, és mindentől jó vagy.
5: Igen.
4: Ez nehéz.
5: Múltkor ettem nagyon sok retket, és attól végig. Attól olyan rosszul voltam, olyan hány ingerem volt egész éjszaka, hogy azt hiszem, hogy megbolondulok.
4: Aha. Az vagyok kemény.
5: Igen.
4: Pont a retektől.
5: Igen. Hát a kis epémet megterhelte.
4: Ó, hát van az úgy. Na, és akkor utána, amikor ugye az ember elkezd ezzel mániákussal foglalkozni, akkor rájön, hogy kezdenek kiesni a dolgok. Például nagy váltás, és az utóbbi időben, mondjuk ez már csak az utolsó fél év, hogy például el kellett hagynom az éttermi rendelést. Nem lehet az étteremben jókat enni.
5: Miért?
4: Lehet, de akkor az leszűkül minden étterembe 2-3 kajára is viszlát. Hát azért már alapvetően nem jó kajákat eszünk az éttermekbe, hanem finom kajákat eszünk az éttermekbe. Ez nagyon egyszerű. Pizza mint kiesik, a nem tudom, hát van csirke saláta, majonézzettel a nyomba. Finomnak finom, csak ez nem kell. Tehát neked igazából, hogyha hozzáteszem, ilyen mániákus vagy, mint én. De most arról beszélgetünk, nem a normál emberről. Normál ember éljen, legyen boldog, és legyen, amit akar. Én azt is hozzáteszem különben, hogy minél jobban...
5: Én nem
4: jobban,
5: akarok mániákus lenni.
4: Minél jobban mentem bele, én rájöttem, hogy igazából is beszélgettem azokkal a barátaimmal és ismerősémmel, akik nagyon-nagyon keményen benne vannak a sportba. Az a teljes végletek véglete, az ő életükbe eltűrik a gasztronómia, ott egyértelműen a táplálék azért van, hogy ami kell a szervezetnek is viszlát. Na mondom, jó van, hát azért az nekem már véglet, azért annyira nem akarok elmenni a szélsőségekbe. És akkor most adtam magamnak 1 hónapot, mert vannak ezek a célok, mint amit te is most 30 napig mozogtál minden nap. Most van egy célom, most ma már itt is a reggeli, meg be van már készítve körülbelül egész hónapra a kaja, hogy én most megpróbálom.
5: 3 hét olyan kis penészes kajákat fogsz hozni ide.
4: Jaja.
5: Bekészítetted 3 héttel ezelőtt.
4: Igen. Abban a hűtő,
5: majd
4: van
5: mondod,
4: ez a találvány,
5: hogy
4: ugye,
5: ó, hűtő. Nem esvenész, de 1 hónapra előre meg van a kajád, ne őríts, mekkora
4: ja,
5: hűtőd
4: ja, ja.
5: van.
4: Ja, és akkor hát az a fekvő, tudod. Vagy az mély hűtő?
5: Ja, mély hűtő?
4: Mély hűtő, nem ja. hűtő. Sosem tudom, ez kettő között a különbséget, például most ha megtanulhatnál ennyi.
5: Jó, ez egyszerű. Ilyen téren is lehetnénk mániákus.
4: Milyen? Hogy megtanulja, hogy milyen hűtő,
5: hát,
4: mély hűtő?
5: Megtanulj dolgokat.
4: Igen, új dolgokat. Na, de egy szó, mint 100, és akkor az a lényeg, hogy most kizárólag húst, meg zöldséget eszek. Viszlát, meg tojást. Ennyi a történet. Igazából nagyon egyszerű, kicsit nehezen tartható, mert bárhova mész, mindenhol más van, de ennyi igazából. És akkor téma lezárva. Nincs szénhidrát, nincs krumpli, nincs rizs, nincsen chips, nincsen semmi. viszontlátásra. És igazából, ha belegondolsz, akkor ez különben full minőségi kaja. Ez a szervezetnek jó.
5: Jó, hát attól függ, hogy milyen hús. Most arra is kell figyelni, hogy ez milyen csirke.
4: Bio, amit én neveltem. Én neveltem, hátul az udvarba, és énekeltem nekik minden
5: nap.
4: Nem
5: mindegy, hogy...
4: I'm singing in the rain.
5: Vannak-e bármilyen fölösleges hormonok abban a húsban?
4: Igen. Én egy nagy hormon leszek ezek után. Egy nagy hormon. Mindenbe bele tudnak szólni, és különben mindent el tudják mondani, mi jó, meg mi rossz. Azért mondom, hogy mindenki próbál ki azt, amit akar. Nekem volt egy olyan pillanat, amikor nyomorúságos voltam nemrég, amikor folyamatosan itt tértem át. Az utóbbi 3 hetem arról szól, hogy térek át erre. Este lehet egy napra a másikra, vagy ha valakinek megy, akkor le a kalappa. Na mindegy, és a lényeg az, hogy egy pillanatban el voltam keseredben, és mondom, hogy én soha az életbe nem fogom senkinek többet azt mondani, hogy fogjon le, diétázzon, változtasson étrendet.
5: Pedig milyen nagy hanggal mondtad itt a rádióban.
4: Igen, tudod,
5: mindig,
4: miért?
5: Hogy kritizáltad a kövéreket. Olyan éles kritikákat fogalmaztál, meg most aztán itt van, most visszanyal a fagyi. Mi?
4: Pont most fogom elmondani, miért. Azért, mert annyira nagy munka rendbe hozni magad, hogy én ezt nem kívánom.
5: Nézzétek, micsoda pál fordulás.
4: Nem, bevallom.
5: Így kommunikáltál. Nem igaz. Miért van ennyi kövérem? Hogy lehet ilyen? Ne jöjjenek nekem ilyen, hogy hormon probléma, meg nem tudom. Nincs, ez hülyeség. Ilyeneket mondtál.
4: Pontosan, és befejezném a gondolatmenetemet, engednéd.
5: Fejez.
4: Szóval azt akarom mondani ebbe az egészbe. Hát ez akkora munka, meg akkora lemondás, hogy abszolút megértem, és ha valaki egészségügyileg jó van, úgy, ahogy van, és ő boldog, akkor csinálja. Csinálja, mert ha valaki őrült, mint én, akkor szereti ezeket a dolgokat. Amúgy meg ne csinálja, mert ő ha szeret, és abba gondolta bele, kézzel valaki tényleg túlsúlyos, meg mit tudom, alapvetően funkcionál, és nem fájnak a térdei, nem tudom, bár valószínű, hogy igen, de mindegy. Szóval, hogy akkor csinálja egyen, mert ha egy olyan ember ennyire meg kell, hogy változzon, neki nyomorúságos lesz a mindennapja. Legyen nyomorúságos, legyen inkább akkor boldog, és egyen.
5: Érdekes ez egyébként, hogyha alapvetően valaki túlsúlyos, de úgy, hogy tényleg nagyon túlsúlyos, akkor szerintem egyébként mindenféleképpen tartogat valamilyen egészségügyi kockázatot. Tehát, hogy ott már vagy kezdődő cukorbetegség, vagy a vérnyomás, vagy az érrendszere, van még valami más probléma is. Tehát, hogy ott én nem tudom elképzelni azt, hogyha mondjuk valakin van 20-30 kiló fölösleg, akkor ő egy egészségügyi szempontból rendben van.
4: Nézd, nyilván ezek az emberek nincsenek rendben, de majd egy nap fölfogják, vagy eljön a nap. Tudod? És akkor majd tesznek. De mindegy, szóval hogy de azt vettem észre különben alapvetően, hogy a másik pedig az, hogy tényleg bevész a boltba, minden polcon nézre rád, ez a rengeteg kaja, és én is beleesek ebbe a hibába néha, ami különben tényleg nem jó. A rengeteg, tudod, az, hogy körbe vagyunk véve mindennel, ami igazából nem jó. Itt senki nem tesz olyan lépéseket, hogy tudod, hogy vagy nagyon keveset tesznek olyan lépéseket, hogy tényleg hozzád olyan kaja jusson el, ami tényleg minőségben jó, mert akkor nem lenne probléma. Én mondom, hogy nekünk még jócskán szerencsénk van most halál komolyan azzal, hogy mi itt vagyunk Szabadkán, és a környéken ennyire sok a falu, és hogy mi hozzá tudunk jutni, nem tudom, a csirkéhez, meg disznót vágunk, meg stb. Sokkal egyszerűbb lenne ez mondjuk egy nagyvárosban, mondjuk ott laknak, nem tudom, valahol Belgrádban, vagy Budapesten, úgyhogy ez egy tök érdekes dolgok. Vannak olyan emberek különben, akik alapvetően, nem tudom, nekem például itt van, nem kell messzire mennem, itt van ilyen például apám, aki nem tudom, hogy nem örököltem tőle semmiet. Apám ő eszik egész életében, abszolút nem figyel magára, semmit. Tehát olyan szinten nem figyel magára, hogy az valami fantázia. És ő mégis egész életében mindig fit volt. Ő 70 pluszon is fit, és mondom, hogy mondjuk az mondjuk kár, hogyha valaki ilyen fantasztikus genetikával megoldva, aki mondja neki, fattére mondom, de azért kihajtod azt, hogy kezdett, hogy te, hogyha elkezdené odafigyelni, akkor te belőled milyen fizikum lenne. De ugye nagyon sokan azt mondják, hogy nagyon sok mindenkinek nem számít, hogy néz ki, nem érdekli egyszerűen, abszolút nem érdekli, nem érdekli az emberek véleménye, van ez a fogadd el önmagad, amit én olyan szempontból megértek, mert mondjuk különben állandóan küzdetsz, és ezt rosszul csinálod, és nincs változás, akkor beledög lesz mentálisan különben. Úgyhogy nyilván ez a fogadd el önmagadnak is a részét megértem, mert inkább tényleg van az a pillanat, amikor inkább fogadd el önmagad, és legyen jó. az egészségügyi gondok a kérdés, de megint csak ez olyan szörnyű kimondani, egy csomó embert az egészségügyi gondok se érdekelnek. Beszéltem orvosokkal, és mondtam nekik, hogy és ez durva, amikor meghallod a másik oldalt, lehet egyszer ezt régen meséltem, hogy mondom, miért nem mondjátok az embereknek, amikor különben elmennek hozzátok, hogy mondom, miért írjátok fel most ezt a full nevek nélkül, miért mindig gyógyszert írtok fel, miért nem mondjátok el neki különben, hogyha ezt meg ezt csinálnák, akkor különben ez hosszú távon megoldaná a problémát. Azt mondja, azért, mert egy csomószor az emberek legnagyobb többsége, a legnagyobb része, és ezt kapjátok ki, és ezt nem egytől hallottam, nem azt várja az orvostól, hogy megoldást adjon, ami nehéz, hanem doktor, ne magyarázzon, kérem, írjon fel 5 gyógyszert, és haladjunk. Jaj, csak rájöttem, hogy értem most már. Na, ezért nagyon fontos mindig meghallgatni a különböző oldalaknak a gondolatát. Mert én, ha nem beszéltem volna egy pár orvossal, én ezt az oldal soha nem gondoltam az életbe, hogy erre ekkora az igény. Hanem úgy tudod, én majdnem kezdtem volna, én őszintén megmondom, magamban kezdtem volna szidni őket, hogy mert biztos gyógyszerlobbi, meg ilyesmit, és akkor mondta, hogy állj lesz, meg kell, állj le, hallgass meg a másik oldalt, mi történik. És akkor meghallgattam őket, és rájöttem, hogy ja, hát akkor így lehet, hogy én is feladnám.
5: Hát igen, csak hogy tudod, tehát hogy vannak sokan, akik mondjuk azt kérik, hogy jaj, írjon fel nekem gyógyszert, és akkor ne kelljen bajlódnom akár a fogyókúrával, akár bármi mással, és akkor ez így, nem tudom, így 10 emberből kéri ezt mondjuk 6, és akkor ők aztán a többi 4-nek is fölírják a gyógyszert, mert úgy vannak, hogy hát az emberek úgyis inkább a gyógyszert fogják választani.
4: De értem,
5: most érdekes,
4: én is már unnám.
5: De nekem ez pozitív volt, vagy egy ilyen pozitív élményem van ezzel kapcsolatban, mert én télen elmentem egy ilyen kivizsgálás sorozatra, mindenféle orvosnál voltam, és akkor a legvégén elmész a belgyógyászhoz, aki megnézi a leleteidet, és akkor mond valamit. És például ott nekem azt mondták, hogy oké, nem kell gyógyszer, hanem akkor kapok 4 hónap türelmi időt.
4: Na, és ez mit jelent?
5: A étrend, ilyesmi.
4: Hogyha az megcsinálod.
5: Hogy igen.
4: Na, hát például az jó.
5: És ez mondjuk tök jó.
4: És neked működött?
5: Már hogy az motivált, hát most még nem jutottam el, most már tehát 5 hónap, de még nem jutottam el az ellenőrzésre, de elmegyek majd.
4: Na jó van.
5: Úgyhogy szerintem amúgy nem. Gyógyszer lesz a vége.
4: Gyógyszer lesz a vége? Azt mondja, például Dobáda Robi írja, hogy na csá, nem akartam a gurmackát elé, de Zeci rábeszél.
5: Igen, hát mondtad hús, zöldség.
4: Igen, abszolút. Dobáda Robi különben halál, én mindig én nem így is jóban vagyok vele, és akkor nyilván rádión keresztül ismerkedtünk meg, vagy annak köszönhetően, és akkor ő mindig küldi egy ilyen csoportba, hogy miket szokott enni, és mindig szoktam neki, hogy reálisan nem kéne, hogy élj. És az is olyan érdekes, hogy ő is ahhoz képest, hogy miket teszik, ő neki már gurulnia kéne, de aztán elmondta, hogy de nem, ő különben megérzi ezeket a gurmaszkákat, meg ezeket a városban, különben oké, de jobb, hogy otthon ő is odafigyel. Úgyhogy akkor itt van meg a balansz, hogy azért valamilyen szinten
5: hát,
4: azért...
5: Hát most figyelj, azért reggel 8-kor bevágja ezt a gurmaszkát, hát most ezek után hogy, mit ér az, hogy otthon figyel?
4: Hát valamennyit igen. Valamennyit igen. Hát ez kezdve, mikor otthon is azokat tenni. Hát akkor
5: Robi,
4: tényleg...
5: kérjük a derékbőségedet. Mérd le.
4: Azt mondja, mi a rossz a gurmanszkában? Hús, zöldségek. Na, látod, például itt hibázol. Képzeld el,
5: hogy... Nem, le, igen, de hús is zsíros.
4: És ne menjünk
5: meg
4: ebbe...
5: Disznóhús.
4: Ne menjünk
5: emeli
4: ebbe bele, mert ez már a fanatik része, és ezzel nem, tényleg nem kell foglalkozatok különben normális emberek. Az ilyen dolgokban például elkezd elemezni. Jó, mi van benne? Hús, van benne zöldség, és ez még nem is baj. Ez itt rendben van. A zsömle, oké, hát mondjuk olyan szénhidrát, ami éppen nem a legjobb, de állj, de tudod, hol buknak el az emberek? Hogyha elkezdenék számolni és elemezni? A szószoknál. A szószoknál buksz el.
5: Ja, pedig azok a legjobb.
4: Ha kielemezzük, hogy azokban a szószokban mi van, akkor így, meg, akkor ne, így ne, nem hiszed el. De hát attól finom. Na mindegy, szóval ezeket nem azért mondom, ez vekán okoskodik, ez inkább az utamat mesélem el, hogy ezek a felismerések, hogy hányféle buktató van, hogyha erre oda akarsz figyelni. Akkor elég necces azért. Tehát jó, van ez egy ilyen dolog. Azt mondja ti különben, hogy a Robiéknál a balansz a barátnőjével van, ő elég soványka.
5: Robi meg olyan kis buckázti.
4: Jó, de mondom, ahhoz képest, amiket teszik, dupla ekkorára kéne lenni, úgyhogy le a kalappa.
5: Megijedtem, hogy Tihé valami csúnyát ért, mert úgy írta azt, hogy Robiéknál, hogy Ribiéknál, és látom, hogy, látom az üzenetet közben, hallom, hogy Zeci elkezdi olvasni, mondom, atya úristen, mi lesz ennek a vége?
4: Nem, Robiéknál, persze. No, úgyhogy hogy röviden ennyi. Hát és akkor most ebbe az őrületbe próbálj meg te jó lenni. Szóval nehéz, én megértem, hogy nehéz. nehéz, és utána folyamatosan tele vagyunk ünnepekkel, ahol folyamatosan Vajdaságban mindenki telepakolja az asztalt mindennel, és akkor tudod, így próbálsz ilyen, tudod, étrendeket tartani, meg ilyesmi, és akkor közben pedig rengeteg ilyen buktatója van ennek az egész történetnek, meg tudod, az egyik barátaiknak, én nagyon szerettem őket, meg most én is belestem a hibába, nekik van az olyan tálkájuk, amilyen emeletes, vágod azt, aminek ugye a tetejét fogod meg, és itt a három vagy négy tányére, és tele van sütive, és
5: azon biztos volt linzer, az olyan tányérokon mindig van linzer.
4: Igen, úgyhogy halál ez történet, mindig tele vagyunk tortákkal. Most kibírtam három születésnapot, és nem ettem tortát.
5: Én egyet bírtam ki a kettőből, úgyhogy 50%.
4: Kemény.
5: Nem vagyok rossz.
4: Nem vagy rossz. Úgyhogy le a kalappal, hát ez egy ilyen. Ez egy ilyen örökké tartó történet, és csak még annyit a végén.
5: De nézd meg, de és a Sántánál még hogy beállt egyébként.
4: Abszolút.
5: Tehát, hogy nálad teljesen bán. Megvan. Mennyit eszik? Picit eszik, de nincsen, hogy jaj, most ezt nem, azt nem. Tehát nem nincs ilyen önsanyargatás, hogy most jaj, nem eszek tortát, jaj, most ha este éhes vagyok, akkor jaj, inkább nem eszek. Eszik, amikor éhes, bármit, és közben még így tartja a súlyát.
4: Igen, abszolút. Abszolút. Hozzáteszem, hogy mindig különben billenteni a legnehezebb. Ez a legszörnyűbb különben. Tartani, azért relatív okés dolog, az kivitelezhető, abban nem kell, hogy belepusztuljon az ember, de az a billentés, oda valami kell. És ilyen nagy fogyások, most mondjuk ki, mert rengeteg ember különben olyankor szokott nagyot változni, amikor ő különböző okok, mert valami stressz éri, ezt jó, akár az tudom igen, magamon is, szóval, hogy ez egy ilyen történet.
5: Én a stresszel sose
4: fogytam,
5: mert én nem értem, hogy nálam ez hogy működik.
4: Stresszevő, vagy
5: én
4: lehet
5: nem
4: azért?
5: Tudom, tudom.
4: Van ilyen?
5: Nem vagyok stresszevő sem, de én nagyon érdekes, mert hogy egy csomó embernél látom azt, amikor nem tudom, hogy valami problémája van, nem tudom, munkahelyi, magánéleti, bármikor mindig úgy lefogy. Én bezeg, nem. Én nagyon érdekes, mert hogy egy csomó embernél látom azt, amikor nem tudom, hogy valami problémája van, nem tudom, munkahelyi, magánéleti, bármikor mindig úgy lefogy. Én bezeg, nem. Bármi történt eddig, én nem tudom, lekopogom, egyébként nem is akarok stressz miatt.

0: És akkor azt mondják az emberek,
1: de
0: imádom.
1: De hogy ma nem jönnek.
0: Imádom, amikor az emberek meglátják ezeket a nagy-nagy embereket, és akkor elindul mindig. Apám, mindig jönnek. Faluról elkezdenek kirkálni. Ezek gyengék! Jó, oké. Okay. Akkor jön a másik oldal. Ezek lufi emberek! Ezek nem tudom... Persze, lufi emberek. Ember, azok annak élnek. Azok elmennek naponta 3 órát edzeni. Azok olyanokat esznek, hogy megőrülsz. Ezt nem lehet követni. Ezt normális ember nem tudja követni. Hát azért néznek ki nem normálisul, mert nem normálisan, mert nem normális az egész dolog, amit csinálnak. Mármint annyira előtt az átlagtól, hogy az őrült. Ha valaki oldalról tudja, eszi a chipset, ránéz, lufi ember, mert biztos benyomta a szteroidot. Miért benyomta a szteroidot, akkor miért? Ha háromszorosára nősz, nem így működik. Szóval így imádom ezt az egész
1: történetet. Erre képtelen lennék, hogy méregessem, ott számoljam a kalóriát, nézem, miből mennyit. Van egy csomó ilyen applikáció. Egyszer letöltöttem egy ilyen applikációt, hát 2 napig nagyon lelkes voltam, 3. napon azt hittem, hogy kidobom a telefonomat. Tehát
0: miért?
1: Az
0: mi
1: nem normális. Tehát, hogy nem, hogy mondjam, olyan érdekes ez, hogy szerintem oké, hogy ismernünk kell a határainkat, meg ilyen korlátokat kell magunknak szabni, de szerintem ilyen szinten nem normális, hogyha valaki, mármint szerintem, és nem azt mondom, hogy ez a valaki nem normális, hanem szerintem természetellenes az, ha ilyen szinten kontrolláljuk saját magunkat, hogy most én minden egyes gramnyi ételt akkor lefotózok, kiírja a telefonom, ennyi kalória, na még akkor most ennyit fér bele a nap végéig, tehát hogy nem csinálhatod ezt magad, de szerintem ez hatalmas mentális terhet. De szerintem ezt nem szereti senki, hanem valami miatt ebbe úgy belelovalják magukat.
0: De ez megvan igazából
1: tudja,
0: ez a nagy.
1: Mentálisan ez nem hat pozitívan az emberre. Tehát nem kontrollálhatod magadat ilyen szinten.
0: De
1: tehát
0: kapsz más cserébe.
1: Más az, hogy te megszabad, hogy igen, most akkor mozogni fogok, vagy igen, odafigyelek arra, hogy nem fogyasztok ezt, és oké. De az, hogy te minden egyes étkezésnél, tehát ez átszokott csapni olyanba is, hogy vannak olyan emberek, én tudok konkrét szemét egyébként, aki méri magát, tehát hogy naponta 2-3-szor megméri a saját súlyát, és bele van betegedve, ha nem tudom, délután 2-kor 1/2 kilóval többet mutat a mérleg. Ezek nem, hogy mondjam, tehát, hogy most úgy nézel rám, hogy te is ezt csinálod.
0: Nem, hanem a végletek miatt beszélek azért, mert például azt kell, hogy megértsd, hogy de mit kapsz érte cserébe. Mert itt van például a Zsolti, aki itt volt, most remélem, hogy nem baj, hogy elmondom, de Zsoltival kapcsolatban. A Zsolti eszméletlenül nagy darab, hát láttad te is. Full szálkás, izmos, és mégis nagy darab. Az egy nehéz dolog. Nyilván az nem egy természetes állapot. Tehát neki ahhoz rengeteget kell edzeni, és rengeteget kell táplálni azt a testet, hogy úgy nézzen ki. Ez egy komoly munka.
1: Persze.
0: Amit abba hagyná, a test az biztos mondaná, hogy nekem ez nem kell, de hát ezt rögtön leépítünk mindent.
1: Igen,
0: hát,
1: és az
0: kell.
1: Is érdekes, különben, hogy mindjárt meg kérdezek valamit.
0: És azt akarom mondani, hogy de embert nem láttál szerintem még annak, aki boldogabb minden egyes nap attól, hogy ő rajta izom van. Ő belenéz a tükörbe, megáll, és így el van szállva. Ő így ennek olyan
1: a
0: szinten...
1: Apukám is ezt szokta csinálni, örül, csak ő nem izmos.
0: Tehát ő olyan szinten örül és büszke erre, és nem tudom, és a fölemel nem tudom én 280 kilót, nem tudom miből, akkor ő azt meséli nem tudom egy hónapig, mert neki ez az élete, érted? De hát, hogy nekünk ez lehet, hogy
1: jó,
0: fura,
1: igen, lehet,
0: de
1: lehet,
0: ezt
1: igen,
0: el kell... Ő neki a legkevesebb az ár, hogy ő neki ki hogy kell számolni a kaját, mert ő föl kell minden nap, és ő így örül ennek.
1: Nem tudom, én nem tudom elképzelni, én tényleg abszolút nem vagyok ilyen típus, de én megőrülnék, ha nekem kéne számogatnom. Jött egy tök jó üzenet igen. Különben, hogy pedig a kalóriaszámlálás nálam a legbeváltabb módszer applikációval képes vagyok vele 15 kilót is fogyni 4 hónap alatt.
0: Hát le a kalappa.
1: Akkor lehet, hogy én is elkezdem számolni
0: komolyan kontroll, hát
1: de
0: tényleg. Hát,
1: de az igen, csak én mondjuk alkalmatlan vagyok arra, hogy ilyen szinten kontrolláljam magamat. A másik, ami most így fölmerült bennem egy kérdés, hogyha mondjuk valaki eléri azt, mondjuk itt a haverjait közül valaki, aki azt mondja, hogy na, most jól nézek ki.
0: Igen.
1: Nyilván mindig kell sportolni ahhoz, hogy megmaradjon állandó. Ez az izomzat, de hogy te akkor még egyre izmosabb leszel, tehát hogy nem, tehát hogy szinten tudod tartani, mondjuk most, ahogy kinézek, ilyen szeretnék maradni.
0: Igen.
1: De ahhoz továbbra is mozognom kell. Ha mozgok, akkor egyre izmosabb leszek, de én úgy szeretnék kinézni, ahogy most kinézek. Akkor mit csinálsz?
0: De tudod, hogy ez most azt kérdezed, hogy nagyon hosszú távon fönntartani
1: hát
0: ugyanazt?
1: Hát igen, hogy ugyanazt, igen.
0: Az a baj, hogy ez egyre nehezebb,
1: nem,
0: ahogy öregszel
1: lehet, ugye?
0: Majd.
1: Aha.
0: ahogy

0: öregszel egyre nehezebb. Hát most figyelj, különben azért belefér, a Schwarzeneggerrel néztem egy interjút, ahol most ugye ő most már 70 fölött van, ugye?
1: Igen.
0: És akkor mesélte azt, hogy őnek igazából mentálisan jócskán nehéz elviselni az, hogy ő nem tudja már azt, hogy ő elvesztette azt a testét, amilyen volt. Ugye, hogy Mr. Olympia volt, stb. Azt mondja, nekem hiányzik az, hogy lenézek, és ott van az a hatalmas nagy mellkasom, mert erről volt mondjuk ismert, és hogy azon látja, hogy hogy dagadnak az erek, meg a minden, azt mondja, és most ezt ő bármit csinál egyszerűen, hát nem lehet 70 plusz évesen, nem nézhető ki úgy. Azt mondja, a legtöbb ember soha nem élte meg ezt, hogy lenéz és dagadnak az elek a mellkasán, úgyhogy ő megérti, hogy ezt sokan nem érzik át, de azt mondja, ő neki ez volt az élete, és azt mondja, ő, aki ebbe az egyik legprofibb a világon, ő se tudja megtartani. Hát nem lehet élete, nem tudsz élete végig úgy kinézni, úgyhogy ez egy idő után átmegy egy ilyen harcba.
1: De a megtartást én nem arra értem, hogy öregszel és akkor összeesnek az izmény, hanem mondjuk van egy, itt tudom, legyen egy 25 éves fiú, aki most elérte azt, ahogy ő ki akart nézni, és jól néz ki.
0: Ja, már most?
1: Igen.
0: Aha,
1: tehát, hogy most így elérte, és ő így szeretne kinézni, viszont nem fog tudni sokáig így kinézni, mert az, hogy továbbra is jól nézzen ki, sportolni, mozognia kell.
0: Igen, mozognia kell végig.
1: De akkor meg növekszik az izomzat mindig,
0: Nem, ez nem ilyen egyszerű.
1: Vagy azt te tarthatod? Te most például azt mondod, na, én így jó vagyok.
0: Ja, hát ez lenne a legegyszerűbb. Hát akkor persze, akkor csak tartom, nem
1: tarthatod?
0: Is kell.
1: Tudod
0: persze,
1: tartani.
0: Nem is kell túlerőtetni.
1: Nem...
0: Igen, lehet.
1: Hogy tarthatod te.
0: Aha, igen, de jó. Hát általában nem állnak meg az ember.
1: Igen, nem állnak meg. Igen, ez ugyanúgy, mint a tökéletes, mint a szoláriumnál is ez van, hogy van, aki elkezd szolizni, és akkor hú, milyen szép barna lett a bőröm magamhoz képest, és akkor utána, nem tudom, egy hónappal, vagy három hónappal később meg, hogy hú, még milyen kis hókat vagyok, olyan kis fehérnek tűnök, még rá szolizok, és közben meg úgy néz ki, mint egy bantu néger.
0: Az is nagyon tipikus, különben, ha már véletekről beszélgetett, tudod, olyan is van, hogy valaki már hatalmas, belenéz a tükörbe, és rosszul van, hogy ez katasztrófa, mert ő sehol sem tart.

0: 91.5. A jó kedv meg a herce.
1: Bonno reggeli.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
3: Hova utazik a magyar?
4: Na hova?
3: Hova utazik a vajdasági magyar idén?
4: A piacra.
3: Itt mindenki nagyon fél a közel-keleti konfliktusoktól. Azt most már jó néhány éve, így éve fenét, hát néhány hónapja hallgatjuk, hogy hát akkor most nem megyünk oda, mert akkor ott konfliktus, meg átrepülünk fölötte, meg stb. Nem ennyire szörnyű a helyzet, de sokan gondolnak erre, sokan lemondják az utazásaikat.
4: Én egyébként azon gondolkodtam, hogy én ilyen hülye vagyok. Tehát, hogy én nem tudom, néha vágyok az izgalomra.
3: Ja, vágysz az izgalomra. Hát ez, én is mindig a Szalai Adrián barátommal, így az operatőrkkel, mindig így elbeszélgettünk, hogy akkor volt, valami még jóval ukrajnai konfliktus előtt volt egy más valami, nem is tudom milyen konfliktus, nem a migránsválságra gondolok, hanem valami hasonló. Írják, hogy Utrinára, igen, az elég egzotikus. Oda külön útlevéllel kell menni.
4: Ja.
3: És mindig megbeszéltük az Adrián, hogy mennék, ilyen haditudósító, te ismer, én ismernék. És
4: én mennék. Romantikusan
3: így elképzeltük, hogy mennék haditudós. Há, meg az milyen izgi lenne.
4: Én tudod, hova mennék?
3: És mennél,
4: komolyan, én menni fogok Csernobilba.
3: Csernobil.
4: Én nekem ez már egy évek, tehát nem tudom megmondani mióta. Én oda biztos, hogy el fogok
3: menni. Ma megjelent hét napban olvasott egy cikket,
4: a Brassa Zoltán írta. A reggeliben, igen.
3: Igen, viszont itt volt náluk a Boris, így van, Cékus Boris, és ő mesélt részletesen a Csernobil élményeiről.
4: Igen. Néztem a kis videóitokat,
3: aha.
4: Lemaradtam a stúdiós beszélgetésről.
3: Jó volt, jó volt. Ő volt ott, járt ott. El lehet ma már menni. Hát de el tudsz menni, hát szólj a párodnak, hogy hajrá, irány Csernobil,
4: velem. Hát, hallgatok, ha van valaki, aki menne, akkor csak nyugodtan írjon, én megyek.
3: Ráveszed.
4: Szabad vagyok, holnaptól mehetünk.
3: Ja, hogy holnap, hát be vagy osztva, hova mehetsz, be vagy osztva, ne csináld ezt.
4: Megoldjuk, tudósítok onnan kapcsoltok telefonon.
3: Két hét múlva kétszer leszel reggeliben, láttad?
4: Ja, igen, örültem is neki.
3: Já, örülsz neki? Igen, jó van, szuper, örülök, jó van. Yes,
4: és hogy én megyek.
3: Azt mondja, Attila, ide a szomszédba. Jó, de írjatok már valami egzotikus dolgokat is.
4: Brazília, hát lehet, hogy...
3: Brazília, az itt van, a Brazília.
4: Oké, de lehet, hogy a Brazília, érted, a nagy Brazília.
3: Viva España, oda is lehet menni. De Brazíliába menjetek el, ott lehet, egyébként most a Brazília település, vagy falu helyében lennék, én ott csinálnék egy karnevált. Tehát csinálnék ott valami karnevált, valami, tehát a helyi erők ott meg kéne mozgatni valamit, hogy legyen egy karnevált, hogy eljöjjön a BBC forgatni erről, érted? Tehát nem igaz, hogy ez nem jutott eszükbe, hogy valami, tehát lenne ott egy ilyen helyi, olyan, kicsit olyan lenne, mint a nem tudom, a Temerini táncdalfesztivál, meg olyan lenne, mint a mint amit mi csinálunk dolgokat, meg úgy, de nem baj, tehát kicsi sem vagyunk, de a miénk, tehát nem az van, hogy akkor nem világot kell megváltani, meg semmi ilyesmi, csak legyen valami szép lányok, mit tudom én, tehát valamit találjanak. Itt van Edina veled bárhová.
4: Jaj, ki ez a titkos rajongó?
3: Nem tudom,
4: szóval...
3: hívd fel, itt a száma.
4: Igen.
3: Azt írja.
4: Ez a tipikus ír privátban. Ne.
3: Jaj.
4: Hát ez aranyos.
3: Látod, milyen jól esik.
4: Nézd, más is jönne. Is így... Valakit, hogy szóljak, mikor
3: mondta,
4: indulunk. Dániel. Nekem is egyszer
3: írtam
4: valaki, indulunk.
3: Hogy Zoli, szeretlek még évekkel ezelőtt. És akkor mondja az egyszer, hogy ez nem igaz. Nem mondom, de igaz, csak mondom, férfi írta. Hát. Ez az egyetlen probléma.
4: Hát ez
3: egyetlen
4: jó.
3: Probléma.
4: Jaj.
3: Na, mindegy, de jó, tehát lehetne ilyen dolgokat sem. Na, de nézzük a nyaralási úti célokat. Mi forgattunk tegnap erről egyébként egy elég komoly anyagot, a kolléganő leforgatta, vagy tegnap előtt, lehet, hogy tegnap előtt. Én voltam azt.
4: Igen, tegnap előtt.
3: Rádiós. Szóval 2026-ban átalakul a szakemberek szerint a nyári turizmus térképe, hogy ez nyilván időszakos átalakulásra beszéltünk, kezdődik majd a nyári szezon, már a tengerparti pihenést tervezik sokan, nekem több ismerősöm, beleértve kollégákat, barátokat már itt január-február környékén, többek közt jó magunk is lefoglaltuk.
4: Hova
3: mi most egy kicsit, mi most Szártira megyünk, ez egy jó kis gyerekbarát hely, béreltünk egy kombit, és akkor itt családostól itt többen megyünk majd, és ez kifejezetten érdekes, izgalmas.
4: De ilyen saját szervezésben csináltatok mindent? Gondolok itt szállás, meg ilyen odaút, stb. Stb.
3: Hogy érted, hogy mit
4: csinálsz? Hát, hogy minden saját szervezés.
3: Persze, mi saját szervezés, saját szervezésben szervezés. Mi nagyon sokszor jártunk már ott, szeretünk oda járni, és mindig megállapítottuk, most már évek óta nem voltunk, azért nem voltunk, mert most már picit úgy meguntuk, de megállapítottuk mindig, hogy amikor lesznek gyerekek, akkor ez egy tökéletes nyaraló helyszín lesz, és most már úgy megvan a plac.
4: Minden adott.
3: Igen,
4: hozzá.
3: Minden adott. Ott van sekélyvíz, van egy nagyon hosszú sekély rész, ami gyerekeknek tök jó. Nekem is tök jó. Jó, én nem szeretem a sekélyed, de hát mindegy. Szóval én most nem én vagyok a szempont. Tehát ennyi. Azt mondja, a legjobb a reggeli, amikor Edinát nem hagyjátok aludni. Hát de mi ne hagynánk aludni? Már amikor ide bejön? Már itt aludni akar, és akkor nem hagyjuk, vagy mi?
4: Nem tudom.
3: Na mindegy.
4: Várom a kis választ. Én jövök. Néha hívás nélkül is, de
3: néha hívás nélkül is.
4: Majd gyere, te csak gyere. Szórakoztatom a Viktort, Dávidot.
3: Itt mindig otthon érezheted
4: mindig
3: magad.
4: Nagy szeretettel fogadtok.
3: Így van. Szakértők azt mondják, hogy a drágulás, zsúfoltság, közel-keleti biztonsági kockázatok, ez mind-mind átalakul, bármint, hogy ez mind-mind hatással van a turizmus térképének változásaira, alakulására.
4: És aztán, meg most ugye nyilván ez van, ezt mondják a szakértők, stb. Igen. De utána, amikor elmész, és azt veszed észre, hogy mi ez a tömegnyomor. Uh-huh. Tehát, hogy akkor ez most mi?
3: Persze,
4: ez is benne van a pakliban, sőt.
3: Nincs megállás, érted?
4: Hát
3: tehát, tehát hiába mondják azt, hogy visszaesett, vagy stb. Elmész, leülsz, melletted cuppantják a sört, és kiabálnak át a másik, hogy hey, kume, kume! Tehát tudod, hogy otthon vagy, érted? Tehát nincs itt romantika.
4: Én nem tudom, hogy otthon vagyok, mert én pont ezeket a helyeket kerülöm el.
3: Na, de hová szabad elmondani?
4: Nekem Görögország, az a nagy. Én voltam Törökországban is, de nekem valamiért a szívem Görögországba húz, meg
3: és
4: a kaja.
3: És hová menj? Szigetre mész, vagy fél szigetre?
4: Eddig szigeteken voltunk. És most is sziget. Kefalónia lesz.
3: Voltam Kefalóniában.
4: Tászoszon is voltunk, meg Lefkádán is voltunk. És mit tudom én, nekem ezek a kis szigetek, körbe lehet őket járni,
3: így
4: autóval,
3: van,
4: mit tudom én, kis csónakkal, de hogy nagyon gyönyörű nekem Görögország,
3: két ember van, aki vagy Horvátországot imádja, vagy Görögországot, tehát általában ez a kettő, aztán van a harmadik ember, aki Albániára esküszik, tehát van itt mindenféle, de én is a görögöket szeretem, a gyerekkoromban sokat jártunk Görögországban, aztán a 90-es években meg egyáltalán nem jártunk, de akkor senki sem nem járt sehova. Tehát, hogy örültél, hogy éltél, érted? Tehát, hogy az azért más volt. De Görögországot nagyon szeretem. És igen, jók a szigetek. A szigeteknek is megvan a maga romantikája. Mm. Vannak ezek a nagyon kis titkos helyek, amiket érdemes feltérképezni előtte. És láttam egyébként, a csónakot akartok bérelni, mert abban a csoportban benne vagyunk.
4: Nem lehet név nélkül posztolni. Tehát az
3: de ez teljesen valid dolog. Hát milyen jó dolog, tök jó ötlet. Én elgondolkoztam, hogy milyen jó, ez nekem nem jutott eszembe.
4: Nyilván, ha nem tudom hány millió euró, akkor nem fogunk. Csak úgy mit tudom én.
3: Hát jó,
4: mert és pont emiatt egyébként.
3: Szerintem rengetegen foglalkoznak.
4: Ez a tipikus egyébben az embernek lehetősége van elmenni nyaralni.
3: Hát most nem magyarázkodj, hát ez normális.
4: Nem, abszolút én nem magyarázkodok, az biztos. Hanem tényleg a pont amiatt, mert hogy annyira jó kis eldugott kis helyek vannak.
3: Persze.
4: És akkor nem az van, hogy ott 50-en még ott vannak.
3: Így van.
4: Nyomorgunk meg, mit tudom én.
3: Tudja, hogy ezzel rengetegen foglalkoznak. Mikor ott jártunk, meg bár láttam, hogy mindenféle szolgáltatás van, csőstül, tehát mindent ki tudsz próbálni. Szárti nagyon érdekes, hogy minden szolgáltatás magyarok vezetnek, tehát oda megyek, hogy
4: igen.
3: Good afternoon, good evening, hello, hello, mindjárt, tehát nincs ott probléma nyelvvel, érted? Ott mindenki Magyarországról jön, ott mindenki ott dolgozik nyaranta, úgyhogy na, mindegy. Írja valaki, hogy ha valaki azt mondaná, oda utazhatsz, ahová szeretnél, írja egy hallgató.
4: Dániel írta ezt
3: akkor
4: még.
3: Én Kanári-szigeteket nézném. De mi a Kanári-szigeteket? Miért valami exotikusra, még durvább helyre menj? Ha bárhova mehetsz.
4: Én Csernobilba mennék továbbra is. Nem tudom. Hát...
3: De tényleg, ha bárhova mehetsz, hova mennél? Most a Csernobilon kívül, most nyaralásról
4: hát,
3: beszél.
4: Nem tudom. Tehát, hogy... Nem tudom. Nagyon sok felé mennék. Itt komolyan. Tehát, hogy így
3: most álmodozunk. Hova mennél? Ilyen, ami eszedbe jut, ami annyira egzotikus, hogy így nem is filozol rajta, mert tudod, hogy soha nem mész el, de ha tehetnéd, akkor...
4: Hát... Most
3: Bora Bora, nem, Maldív szigetek?
4: Nem, Maldívra nem mennék.
3: Nem menné Maldívra, hoppá.
4: Nem, én abszolút nem. Az úgy szépnek szép, de engem valahogy úgy nem.
3: Nem volt.
4: Nem. Aha. Voltak már ismerőseim, és mondják, hogy így 5-6 nap után, oké, de ugye 5-6 nap után így jönni haza. Tehát annyira nem feltétlen, tehát hogy elmész egy ilyen kis resort, és akkor ott el vagy, de nekem ez így nem
3: ja, értem. Tehát akkor nem vágysz ezekre a rezortokra.
4: Nem, mert én, ha elmegyek valahova, akkor én ott sokat megyek is. Értem, én. Igen, is. Tehát ez igen, a menős
3: igen,
4: vagyok.
3: Igen. Én mind a kettőt szeretem, az igazság.
4: Persze menni van, az a lazulunk, és akkor
3: meg lazulni is. Tehát mind
4: lepuffadok,
3: a kettő.
4: De hogy...
3: Én ott nagyon elolvasok mindig 3 könyvet, tehát nekem a nyaralás az mindig így erről szól, hogy akkor mind a kettő. Tehát szeretek túrázni, szeretek. De... Mondjuk, akiket mi megkérdeztünk itt az anyagokban, hogy legtöbben nyilván azt mondja, Horvátország, Montenegro, Albánia. A Horvátország az köztudottan egy picit drágább, legalábbis ezt így megerősítették nálunk az utazási irodák vezetői is. Aztán a balkáni régió az szintén felértékelődik, majd beszélünk egyébként az belföldi utazásokról is. Halkidiki félsziget ugye Görögországban rendkívül népszerű, Olympic Beach, Paralia, stb., Platamonas, többi, tehát itt rengeteg. Tehát ott, ha te elmész nyáron ide nyaralni, akkor gyakorlatilag olyan, mint a hazamennél. Uh-huh. Tehát
4: egyébként Spanyolországba is mennék, csak az is nagyon durván drága.
3: Spanyolország drága,
4: nagyon,
3: igen.
4: Nagyon. Én különben a gasztronómia miatt mennék nagyon sok helyre.
3: Na, az jó, az jó.
4: Olaszokhoz is a jó kis igen, pizza, meg a cannelloni, meg igen.
3: Hát jó, ott vannak viszonylag olcsó repjegyek, elmentek egy hétvégére, megkóstolod a cannellonit is.
4: Van, tehát ez a tipikus, hogy elmegyek, és engem hagyjatok ott. Tehát, hogy így nem baj, ha elveszek, ne izítsátok be az elveszett
3: amputációt. Azért veszni ne veszel, mert azért egy külföldi városban elveszni azért nem biztos, hogy olyan jó móka.
4: Nem, de figyelj, néha kézzelábban megértetném magam.
3: Persze, megértetném. Turista városokban, központokban ez működik, úgyhogy.
4: Igen.
3: Olvastam most valami leírást, egy valami utazási célokról, nyaralási célokról, és akkor ott írja, Magyarországgal kapcsolatos, vagy Szerbia? Lehet, hogy Magyarországgal kapcsolatos. Valaki beszámolt róla, hogy milyen Magyarországon utazni, és azt írták, hogy az idegenekkel nagyon kedvesek, de egymással meg nagyon, nagyon gázul viselkedik. Tehát, hogy igazából, hogy egymást utálják, de a turistákat imádják. Tehát ez a lényeg. Valaki így írta le Magyarországot. Ugye, ha valaki oda megy utazni, nyaralni, külföldi.
4: Jött üzenet, hogy a Jón tengeren. Nem hidegebb a víz. Szerintem nem. Sőt, nekem
3: Jón tenger.
4: Az a, hogy hívják, az élményem, hogy nagyon jó volt. Jó, mondjuk az biztos, hogy Törökországban piszok meleg volt a víz.
3: Ott nagyon meleg volt a víz,
4: nagyon
3: ugye?
4: Meleg volt a víz.
3: Hol volt a Kusadaszin?
4: Nem, Alanyában.
3: Alanya. És... Alanya állítmánya. Igen. Na igen, jó. És jó volt egyébként? Tehát ezt lesz amit, hogy meleg volt a víz.
4: Nekem nem tudom, Görögország jobban
3: volt?
4: Bejön.
3: Bocsánat.
4: Nem. Ja, jó.
3: Azért, mert ott a vizet sem szabad
4: inni. Bika a szervezetem, hát sehol igazából.
3: Igazából sehol, de jó, ilyen helyeken meg főleg nem.
4: Igen.
3: Úgyhogy híres arról Törökország.
4: Igen, ott is oké, rendben voltak a kaják, de nem tudom, nekem nem jött át.
3: Értem. Hawaii, azt írja Tihomir. Hát ezek szép ambíciók. Hawaii-ra én is mennék.
4: Ha valaki vinne.
3: És akkor elképzelem, hogy én ott így kijövök a hajóból, mint a White Lotus sorozatot nézted?
4: Persze, hogy nem.
3: Nézed. Na abban van az, hogy ott a White Lotus leszállunk, és akkor mindjárt ott várnak ilyen lányok, hogy a nyakadba akasszák azt a fodatot.
4: Igen, azok a sorozatra mondom,
3: És akkor már így mész be, már koktéllal mész be a hotelbe, érted? Tehát, hogy ezt várod el.
4: Ahogy mondani szokás, van az a pénz, hogy ezt megcsinálják?
3: Hát ott igen, erre igény van, tehát a luxusra van igény. Továbbra is ajánlom a Varga Sándor podcastjét, hogy bejárja a világ legjobb ilyen éttermeit, meg hoteleit, magyar csávó, 3 Michelin-csillagos étteremmel, szakmabeli. Mindegy, érdemes, és akkor ő elmondja, hogy mi a csúcs.
4: És egyébként vannak, akik nyilván magukat rábízzák az utazási irodákra, de viszont van, aki saját szervezésben, mint ti is például, és van, aki úgy saját szervezés, hogy tényleg autóba ül és lemegy, és akkor
3: persze, sokan csinálják ezt.
4: Lehajtanak.
3: Sokaknak ez az egyetlen opció, mert nem gondolkodnak abban, hogy repülővel mennek, vagy valami, tehát nekem is így ismerőseim, akik viszonylag szeretnek utazni, és mindig autóval mennek, és akkor egyszer megkérdeztem, mert egy ilyen hosszabb útról meséltek, hogy hova mennének, és mondom, akkor mivel mentek repülővel, és mondjuk, hogy nem autóval, és akkor nézek rá, mondom, hát mondom, miért nem is repülővel? És azt mondja, hogy lezuhanjak meg.
4: Haj.
3: Azt mondja, lezuhanjak meg. Jó, de mondom, most így állsz hozzá, akkor így tudod. Tehát, hogy
4: nem így is lát karamból az úton is.
3: 24 órád az, hogy utazom. Most nem tudom, valami európai célról meséltek, de tényleg távoliról. Hát nem, jó autó van. Jobb, ha ott a talaj. Oké, végül. Jó, sokkal inkább veszélyben leszel így, mint hogyha csak elrepülnél oda, és másfél óra múlva leszállnál. De jó, hát ez megint csak nézőpont kérdése.
4: Persze, nyilván, meg hogy ki mit akar választani. Én tavaly repültem először.
3: Tényleg? Féltél előtte?
4: Volt bennem izgalom, tény és való, úgyhogy sőt, volt is egy nagyon durva sztori.
3: Nyugtató, vagy bromazepámat bedurrantottál?
4: Várjál, hogy pontosan egyébként ráérezte a történetre. Először utaztam, nyilván születésnapom napján, hülyéskedtem vele, hogy na, ma születtem, ma halok meg.
3: Igen,
4: és
3: mondjuk
4: egy kis morbid történet, és akkor hát nyilván azért egy kis nyugtatót bele nyomtam a pénztárcámba, na majd én beveszem. Hát elfelejtettem, és akkor megyünk át a biztonsági ellenőrzésen.
3: Hűha.
4: És akkor így félrerakják a kis hátitáskámat. Hűségesen mindent kipakoltam, óra, telefon, szemüveg, mindent levetettem magamról szó szerint majdnem. És hát úgy meg félreteszik, és elkezdik jegyezgetni. Mondom, most mi van benne már, könyörgöm, mert semmi nincs már a táskám, vagy papírzsebkendő, vagy mi. És már úgy idegben vagyok, meg mit tudom én, de nem szóltak nekem semmit. Hát nekem aztán esett le, hát az én pénztárcámban benne volt a nyugtató, és azt észrevette a gép, de ki volt, tehát teljesen abszolút nem a dobozban volt.
3: De nem szóltak, teljesen, hogy ez mi ez?
4: Nem, csak megjegyezték a táskát, és ez még itt volt Belgrádban. És
3: ja,
4: a pici kis orvosság ugye benne volt a pénztárcában, és azt átlátta a gép, úgyhogy mondom, jól indulunk nyaralni.
3: Hát igen, jó, én is mindig rá voltam pörögve erre. Volt olyan alkalom, amikor nekem is például vittem egy kis pálinkát, mentünk Amerikába, akkor vittem egy pici pálinkát, de azért, akihez mentünk, az így kérte, ugye vigyél már, hogy hozz már, légy szíves. És akkor azt így megkérdezték, hogy ez mi? Ez a bécsi reptéren, mert ott szálltunk fel, hogy ez mi? És akkor mondom, hogy hát mondom, schnapps.
5: Reklám. Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup központ, Szabadka.
6: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
7: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért Címgáz.

0: 91.5. A jó kedv meg a helyce.
1: Pannon reggeli.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
3: Megjelent a Panner TV oldalán egy cikk arról, hogy vigyázzunk a siklókkal. Ne bántsuk a siklót, hogyha találkozunk velük, az ökoszisztéma fontos része erre arra, és kérdezem a Dávidot, hogy amúgy Dávid, nem te már láttál siklót? Azt mondja, nekünk volt siklók, és mielőtt belevágna, eskü, ti hogy álltok a siklókkal? Na Dávid, mesélj már, mi ez a sikló sztori? Hogy volt neked siklód? Na közben Zoli is megérkezett, gyere, csatlakozz be. Dávid meséli a sikló sztorit. Na mesélj csak, mi volt?
4: Hát valahogy úgy volt, hogy... Hát csak kicsi fura állítsz, hogy beszélek a rádióban.
3: Tudod, de mekkora már?
5: Az Dávid, te vagy.
4: Szia, Zoli.
3: Figyeld, ez milyen brutál sztori van a Dávid. Meg na, fogsz halljuk, érülni.
4: Halljuk. Úgy volt, hogy hasonlóan kapar, mint a... Várjátok, itt be kell állítanom.
3: Mit kapar? Mit kapart a sikló?
4: A kapart a falat nekünk olyan hasonlóan, mint a cserebagarak, ahogy szoktak, ugye?
3: De oké, de basszus, de mi rájöttetek, hogy van a falba sikló?
4: Van, kibújt egy picit, és akkor állt.
5: De ez hol történt? Otthon?
4: Ah, otthon Maketesen, persze.
5: Maketesen.
3: De most képzeljétek el különben. És ráadásul az a durva, hogy de várjál, Dávid, mennyi volt ez az időszak, amíg ti vágtátok, hogy ott valahol a házban van egy sikló?
4: Hát talán egy pár nap, aztán amikor kibújt, akkor láttuk meg.
3: Ja, hogy ez nem úgy volt, hogy évekig ott élt.
4: Na, vagy hát lehet, csak mi nem tudtuk.
5: Azt ja, végül is igen. Nem viszont talán évekig lett volna, de fele tudja, hát most így
3: az nem tudom, én hallottam ilyen rémtörténeteket, de az, hogy a Dávid különben ezt még meséld el, hogy... És akkor olyan is van, hogy viszont valamikor talál valaki kígyót az udvarba, csak úgy.
4: Így van. Az egyik barátom, azok megtaláltak egy feltekerődét, valami mérges kígyót valakitől elszökött.
5: Ajjaj.
4: Az durvább volt.
3: És akkor mit mesélt különben, hogy az Istenbe már, és így mondom, hogy korán reggel, hogy oldották azt meg, mikor van egy mérges kígyó az
4: udvarba? Hát valakinek telefonálhattak valószínűleg az állatkertnek, és akkor ők azt ott onnan elintézték, azért nem volt mindegy, ott a csirkék meg a kutyák.
5: Belakmározott egyet a kígyó, mielőtt visszavitték.
3: De azért most képzeljétek el, hogy mennyire súlyos. Képzeljétek el, hogy én voltam egy pár évet, különben mentem mindig fellépni annak idején meg a zenekar a Mecsekbe, oda Kárászra. És ott meséltek nekem ilyet, nekem ez innen jön vissza, amit a Dávid mesélt, ott mesélték, hogy az a rohadt kígyó tényleg be tud menni a falba.
4: Persze.
3: Ugye most ez Dávid fontos rész, ugye ahhoz, hogy akkor a ház még ugye olyan állapotban volt, hogy épült meg minden, és akkor hogy igazából itt ő valahogy nem is a falban, hanem a padlóban volt? Vagy ezt jól értettem?
4: Hát valahogy úgy hasonlóan, igen.
3: Tehát valami ilyen, tudod, amíg nem volt meg a beton alja, addig ott valami, szóval...
5: Ja, értem, és akkor
3: de
5: valami...
3: Tudjátok, hogy, de most ezek szörnyű témák így péntek reggelén, tudom. De ti arról hallottatok, hogy melyik az a rohadt állat, már ez így mondom, amely képes ilyen vájatokat csinálni? Állítólag a patkány tud bemászni így a ház alá. Ti ezt vágjátok mind a kette?
5: Meg az egerek, igen. Így van. Hát ezek a rákcsalók, ezek egyébként hajlamosak erre. A tetőn vannak ezek a
3: mennyétek,
5: meg az ilyesmik, azok általában nem volt mennyét, tehát volt a padlással.
3: És annak mi a jele? Ilyeneket csinál?
5: Hát az, hogy ülsz kint a teraszon, volt fölöttünk egy ilyen műanyag teraszfejlődés, és így hallottad, és így végig rohan rajta. És akkor néztük, hogy ez micsoda, macska? Nem macska. Aztán kiderült, hogy mennyit.
3: És mit csináltak?
5: Valójában ez ott lehet probléma, ahol vannak otthon még házi állatok, meg csirkék, meg stb. Meg azokat elkapja.
4: Így van.
5: Úgyhogy ez egy ragadozó.
3: Ez az egész őrület. Ati írja különben, a faluhelyen a vízisikló tök természetes. Elhiszem, én meg itt van Dobárdán Robi, és azt mondja, de, milyen fura ez így. De különben tök, nagyon örülök különben, hogy Dávid megszólal.
5: Én is.
3: Ez tök jó sztori.
5: Május 29-én.
4: Itt volt már az ideje.
5: Én picit visszafogott vagy, de majd ez kialakul.
3: Azt különben, tudod, én évekig beszéltünk arról, ezt, hogy elállom, vagy van nekem egy ilyen igazából, így beszélgettünk erről már többször, egy ötletem. Én azt hiszem, ha nem tévedek, a nagyon-nagyon nagy világsztár rádiósok közül egyszer pont egy valami ilyen hasonló alkalom, a Howard Stern egyszer csak megszólította azt a... Én azt hiszem, neki technikus nője volt.
5: Nem, hírszerkesztő nője volt. Hírszerkesztő nője. Tehát aki híreket készítette.
3: Valami sztori volt, egyszer csak az a nő megszólalt.
5: Persze.
3: És az a nő aztán így állandóan bekerült, hogy nem feltétlenül beszélt, hogy mindig, de tudod, néha. Mint hogy nem tudom, volt már a példa, hogy Viktor egyszer hát már...
5: A Robin Quivers, igen.
3: Ja,
5: igen.
3: Ezt ennyire vágod.
5: Ismerem, persze.
3: Van olyan, írja különben Attis, hogy jaj, szia Dávid. Volt olyan különben, hogy Viktor is egyszer nem tudtam már hallgatni, bejött hozzám két nő ide, mert elkezdtem azt hiszem Anettel beszélgetni. Rita nem bírta hallgatni tovább a témát, bejött ide. Aha. Utána Viktor nem bírta már hallgatni ezt a két igen, nőt igen, a logikába, és ő is beleszólt a rádióba. Úgyhogy mindig megvan a varázsa, amikor megszólnak, úgyhogy köszi szépen, Dávid.
4: Érdekesen is üdvözlöm a hallgatókat.
5: Egy kis üdvözöllek téged. Ez
3: ilyen profi, hát érted?
5: Így kell csinálni, így van, így kell csinálni. Ami ezeket az állatokat illeti, én már többször elmestem ezt a sztorit, hogy a kertvárosban én tudok olyan sztorit, hogy kiment a csávó az udvarára, és akkor látni nagy madárpókot, óriási madárpók.
3: Igen, az igen, a madárpók.
5: Akkor bement teljes lelki nyugalommal, állítólag, kihozott egy quattros dobozt, és rádobta.
3: Igen, hát akkor igen.
5: És akkor szólta, hát az illetékeseknek lehoznak az állatkertet, hívta fel, akkor ők értesítették ezt a vadőr, idézőjelesen vadőr szolgálat, és akkor kijött egy ilyen csapat, akik szépen elvitték, volt-e és már... megszökött a környékről.
3: De durva. De most ja. Volt-e nektek például bent, ja Dávid már kiszállt, volt-e bent nektek gyíkotok valaha?
5: Nekem volt. Nekem gekkóim voltak.
3: Ja, de nem úgy, hanem az, amikor beszalad a kintről.
5: Nem. Nálunk hozzánk a házban nem szalad be, de persze, tudok ilyen sztorikat.
3: Most kezdjétek el Zvekán küzdelmét a gyíkkal. Most kezdjétek.
5: Zvekán is a gyíkja.
3: Zvekán is a gyíkja.
5: Péntek reggel.
3: Fekszek én az ágy, vagy ez a nappaliba.
5: Fekszem az ágyon.
3: Egyszer csak látom, hogy megy valami, mondom, ez mi? Egy gyík. Hát mondom, ez hogy fogom ezt elkapni?
5: Ez otthon?
3: Otthon, még a régi ház. Mondom, hűha. És most figyeld, na jó, oké, rövidítem azt, hogy nézzem, hát most néha...
5: Körül.
3: De most tudod, most ez a gyík el fog, tudod, valahol menekülni, este rám fog mászni, nem tudom, vagy mit tudom, megharapja az orrom, vagy nem tudom, elkezdeni.
5: De mászik a szádba.
3: Egy a kézed, gyík. Na most az a lényeg, hogy egyszer csak, én pont a konyhában voltam, mert kerestem a gyíkot, a gyík pedig megállt a nappali közepén.
5: Jó.
3: Volt egy nagy tér, ugye, és akkor ő ott megáll. És én nem tudtam mit csinálni, fogtam egy ilyen műanyag ilyen edényt, és mondom, hogy egyszer élünk, és én fogtam, és a konyhába így tyú, ez nagyon-nagyon nagy volt, egyben volt a konyhában nappali, ilyen hatalmas, és így megvágtam, és így pám, így elvágtam a francba azt az edényt, és gyerek, az mértani pontosság, így pám, így betakarta a gyíkot.
5: Aha.
3: És akkor utána jött sikerült. A baj, mert mondom, hogy aha.
5: Elkaptad.
3: Na, de most elkaptam, de hogy viszem ki? És akkor rájöttem, hogy egy papírt, ezt A4-es papírt szépen lassan alátologattam.
5: Aha, igen.
3: Hogy fölé kerüljön a gyík, és akkor úgy kivittem a gyíkot. De most én ezt elmondtam nektek, hogy egy perc alatt tudjátok, ez mennyi volt, ez egy 3-4 óra.
5: Gondolom.
3: Jézus Isten. Azért, mert én egy picit nem a legbátrabb vagyok, tehát én nem kapom el a kígyó fejét, nem tudom, én elkapom itt a filmekbe.
5: Kobrákat fejsz.
3: Meg ilyen fejek, kobrákat, meg ilyeneket. Én csak főleg sikítozni tudok, maximum meglátok egy ilyet. A siklót meglátnám, ez mondjuk Anett, aki gombosi, és akiknek olyan a telkük, hogy a végén, mert az nagyon szép, mert a nem tudom, te voltál-e náluk ott, mert a végén van egy ilyen csörget. Hát volt, együtt voltunk. Csörget ezek az a patak,
5: persze,
3: emlékszel?
5: Persze, emlékszem, így van.
3: Na most, hát ott persze, hogy volt sikló, ő megszokta. Különben Zoli is megérkezett, szevasz. Hát ő megszokta, egy csomó ember megszokta. Atti tuti, hogy nem fél a siklótól, meg minden. De én meglátnák. Én nem is tudom, nem vagyok benne biztos, hogy én a természetben különben láttam siklót, de ha nem tévedek ezek a siklók...
5: Én
3: ezek
5: nem láttam szerintem.
3: Szerintem gyanús, hogy én sem. Láttam elpusztult siklót, már icipike picikét, nem ilyen nagyot. De azok aha. Tudnak úszni is, ugye? Ezek úsznak.
5: Tudnak, persze. Hát, hogy vízi siklóról van szó, akkor nyilván, de hát ez meg az.
3: A vízi sikló, az anyja úristen. Szóval, értitek, anyóik társaságában, képzeljétek, volt olyan, hogy az egyik pár, ők így kimentek korán reggel, és itt ott mennének dolgozni, és nem úgy egy kígyó van az udvarba, hanem a bejárat, lehet, ilyen nagyon szűk volt a... Tudod, ezt érteni kell, de hát, hogy ki jössz a... De van az a bejárat, kijárat, és most el kell jutni az autóig, az egy szűk rész, tudod, az amikor a kocsi beálló fazon, tudod. Pont, hogy el tudsz menni, hogy a kocsi mellett, szóval
5: igen,
3: nem sok helyben. És a kocsi meg a bejárat között nem létezik egy sikló, csak úgy, vagy egy kígyó, vagy ez valami kígyó van, hanem úgy ágaskodik a kígyó.
5: Aha.
3: Hát ez nem olyan, hogy elsétálok mellette.
5: Nyilván
3: hanem
5: nem.
3: Érted, ott ágaskodik, tudod, mindjárt meg fog mindjárt harapni. És ők is valamilyen, nem tudom, valami mikor szereztek egy ásót, mert nem tudom, mentek körbe, próbáltak, küzdöttek ott velem, hogy Jézus Isten, szóval értek, ez olyan problémákat okoz, nem tudom, közben ott a filmekben mindig elkapják, de igazából filmekben, tévében, ott is akkor nézem ezeket a műsorokat, ott kettő nagyon érdekes van, nem tudom, szoktátok-e látni, az egyik az, hogy hogy kapják el a kígyót, a másik, hogy kapják el az ilyen krokodilt, meg az aligátort, azt a mindenit. Volt egy expert Zoli, és akkor vannak ezek a pici aligátorok.
5: Volt egy ilyen műsor, hogy ilyen aligátorfogók, vagy krokodilfogók, vagy valami ilyesmi.
3: Nekem a legszörnyűbb, kettő olyan műsor volt, ami nekem szörnyű volt még ebben a kategóriában is. Aha. Az egyik az, amikor kihívták, mert különben nekem vannak rokonaim Ausztráliába, és mesélik, hogy az különben, de hát, hogy őnekik is van medencéjük, és hogy az úgy tudni kell, hogy azért csak úgy nem ugrasz be a medencébe. Az mindig belenézem, sose tudod, hogy mikor mászik
5: bele. Meglepődhetsz.
3: De tényleg azt mondják, hogy ez nem olyan, hogy szóval ez előfordulhat. Hát mondom, jó, és itt is benne volt egy ilyen, de amúgy különben én egy kicsit duduk vagyok, te meg Mr. Lexikon, úgyhogy segíts nekem. De hát, hogy az aligátor, meg a krokodil között alapvetően mi a különbség?
5: Hát az aligátor az egy kisebb fajta.
3: Az a kisebb.
5: Igen, igen.
3: Akkor ez aligátor lesz, mert ugye ez ilyen picike, ilyen másfél méteres volt, pici aligátor. Uh-huh. És akkor benne volt a medencében, és akkor a fickó meg annyira ismeri a nyilván a viselkedésüket, hogy beugrott Zoli a medencébe, odaúzott az aligátort, és valahogy alulról így valahogy ezt az áll részét valahogy fogta, és ezzel így blokkolta az aligátort, utána valahogy megfogta, és így kivitte. Hát tudod, mikor ugranék én be abba a vízbe, ahol ott az aligátor, Zoli?
5: De mi ugorna? Mi ugrana oda be?
3: Érted? Én, ez megáll a krokodilfogók, ez a jó hangzana. Aha. A másik pedig az, hogy pedig volt egy építkezés, képzeld el, ahol pedig kiásták a medencének már az a lukat, és esett az eső, és megállt körülbelül egy ilyen 45 centi víz. Ezt a kézzelőzben mennyire ronda, homokos, nem átlátszó, koszos víz, de látszott, hogy közben belement egy aligátor.
5: Aha.
3: És a fickó abba a nem átlátszó, nem tudom, ő kiszámolt, hogy a buborék alapján hogy áll az aligátor, hogy beugrott úgy a vízbe, abba a mocsaras vízbe. Psz. És kivette az aligátort, értitek? Aztán ezeket a nagy krokodiloknak pedig már nem tudom, valami ilyen anyagot dobnak a fejükre, látom, mert állítogatom megnyugszik, akkor ráugranak hátulról, elkapják ugye a fejét, összenyomják a száját, ugye azt hallottuk, hogy meg az összes műsorban elmondják, hogy a krokodilnak nincs ereje kinyitni a száját, viszont több tonna súlyú
5: erős,
3: harapása
5: erős,
3: van. De kifelé nincs ereje, úgyhogy ezért szokták megfogni a száját, akkor ezek mint a szikszalag olyannal betekerik, ez biztos láttad
5: igen,
3: már
5: láttam,
3: te is, ennek
5: láttam,
3: ez az oka.
5: Persze.
3: És akkor jött aztán, de hát ott még várja még ott az a nagy farka, olyan akkor csapazza, érted? Ő lett, mint egy dinoszaurusz, értetek? Szóval
5: hát az egyébként onnan származik, amúgy az aligátor az édes vízben él, a krokodil meg főleg sós vízben. Na, tehát, hogy
3: a krokodil sós
5: vízben? Főleg sós vízben.
3: De mi az azt jelenti, hogy van tengeri krokodil? Ne hülyeskedj már.
5: Hát szívesebben élnek félni. Sós vízben most, hogyha...
3: És még jobban félek.
5: Tehát olyan partokról van itt szó, amelyeknek a vize sós, most ez itt nyilvánvalóan azt nem csak a konkrétan, igen, de amúgy meg a fejforma a különbség, most rákerestem, hogy
3: aha,
5: mi a különbség.
3: Fejforma.
5: Fejforma a fő különbség.
3: Az a szörnyű az, amit...
5: Az aligátor, az annak U alakú a feje, a krokodilnak meg V alakú a feje.
3: V alakú a feje,
5: most ezt így képzeld el.
3: Az durva. Na ez kemény.
5: Szóval... Általában az aligátorok azok az USA-ban és Kanadában élnek.
3: Az aligátorok. Igen, és akkor tudod, és akkor erre jön rá az egész. Erre jön rá az egész történet, ugye hányan tartanak otthon, ugye állatokat, meg mindenféle őrlet, és akkor aztán kiengedik, vagy kiszabadul, vagy nem tudom. Legszörnyűbb egyik történet, nem tudom. Hát ez akkor volt még különben. Látod, különben jó volt régen, amikor volt. Szerintem a History Channel, vagy valami ez, még a TV korszakban, akkor néztem ilyen műsorokat, amikor még ment ez, hogy nézed az adást. Című
5: igen,
3: történet,
5: igen.
3: Ami nem
5: így
3: tudom,
5: ez
3: hogy...
5: most is, csak most már mi kevesebb.
3: Igen, nézzük. Csak mi nekünk esett ki. Különben én ezt valahol sajnálom, mert amúgy meg látod, így tök jó volt, és akkor ilyen random műsorokat néztél.
5: Persze.
3: És akkor néztem, hogy szerintem a historin volt ez ilyen, hogy ott voltak ilyen műsorok arról, például ilyen sztorik, és akkor volt egy ilyen, hogy elkezdtek eltűnni a környéken a kutyák. És nem értették, hogy mi a francia, most nyilván sejtel, hogy elszabadult egy vadállat, csak ők erre nem jöttek rá. Mindaddig, amíg rá nem jöttek, hogy ja, hogy egy ilyen valami 3-4 méteres piton kiszabadult az egyik szomszédtól.
5: Na.
3: És az randalírozott a környéken. Hát most érted, azért ne hülyéskedj már, hát ez veszélyes, Zoli. Hát érted, ők is ezt mondták, hát mindenkire veszélyes, tehát itt vannak gyerekek, meg minden, ne hülyéskedj, nem kószálhat egy 3-4 méteres piton, de elmondták.
5: Hát volt az itt Szabadkán is megjelent, nem? Ott valahol
3: piton.
5: Az egyik. Hát volt, nem?
3: Ja, de ez nem ilyen de hatalmas piton volt, azt hiszem.
5: Valahol ugye? Ott a teniszpályák környékén, nem ott tört? Itt
3: én
5: volt Szabadkán
3: hallottam.
5: Is egy ilyen sztori néhány.
3: De nem ilyen 3-4, nem ez a megapitó.
5: Hát most a megap, nem. Szerintem megapitó volt, egy kisebb volt, de éppen elég nagy riadalmat keltett.
3: De kapaszkodjatok, elmagyarázták, és elmondták, hogy hogy működik a piton. Tehát, hogyha a piton az így elkezdték ezt szorítani,
5: így van, és kiszorítja,
3: akkor kettő dolgot kell
5: nem
3: tudni.
5: Nem mérges kígyó.
3: Igen. Hogy szorítja ki a levegőt? Először is ez nagyon... Az állatvilág, tudjátok, az nagyon gonosz. Rendkívül gonosz. Azt csinálja...
5: Gonosz.
3: Hogy, de tényleg, képzeld ezt, körét tekeredik, és én mindig azt hittem, hogy ő annyira erős, hogy ő engem majdnem összeroppant, tudod? Aha. És akkor, hogy ő úgy távad. Aha. Nem. Ő jócskán erősen fog, körét tekeredik.
5: Igen.
3: Figyeld ezt. Amint levegőt próbálsz venni, és az a mom, és ebben én bele se gondoltam, hogy fog ő, most képzeld el, és levegőt akarsz venni, akkor egy momentumra ki kell egyerezd a levegőt, és abban a pillanatban neked a tér fogod, egy picit így összemegy.
5: Ja.
3: Akkor azt érzi, és rászorít.
5: Igen.
3: És csak azt tartja. És te nem tudsz levegőt venni. Az adált minden itt a pitó. De mondták, hogy ez nem baj, mert hogyha van nálad langyos víz, és azzal leöntöd a pitont, akkor elenged.
5: Aha.
3: Na most én próbáltam végigvenni az életben, hány szó van nálam langyos víz. Nem sokszor találtam szituációt, amikor lenne nálam random langyos víz.
5: A zsebedben.
3: Piton vízbe mennék, akkor lenne nálam nem tudom, egy liter langyos víz, de hogy alapvetően értettem, amit nincs az embernél, sose langyos víz. Meg nem is bíz oda üvölteni a, nem tudom én, az asszonynak, hogy amúgy, Mari, hozzál langyos vizet, már megint folytogat a piton. De
5: már megint folytogat.
3: De nem, csak jó, tudom már, és akkor vízforralóba beteszi, várjál, hogy csak kicsit tarts ki, mit szóltál. Szóval, te most értitek?
5: Kicsit melegíti a vizet.
3: Nem érzkedjetek már, ez katasztrófa, igazán belegondolom.
5: Én nem láttam, én csak állatkertben láttam eddig pitonokat. Meg
3: ja, azt láttál, akkor olyan nagyot?
5: Hát nagyot láttam, persze. Tropikálisan ilyen helyeken láttam. De Brinza, élőben nem.
3: Brinza barátunk azt mondja, bocsánat, hogy hát, és ha lepipiled?
5: Na, látod?
3: Amúgy basszus, ez lehet, hogy az ekkora bajba lehet, hogy ez egy jó megoldás.
5: Hát,
3: megoldást.
5: Ha hozzáférsz a... De lehet, hogy magától hát végül is. Én valószínűleg magamtól is.
3: Tehát... Hát én jönni minden, nem tudom. Nagyon-nagyon-nagyon, az katasztrófa.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
4: Bomax.
5: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Ha lesz egy működő modell majd évekkel később. Ez most is megy, hogy 2027-ben majd állítólag bemutatják az első működő Yugót, de hogy ez ilyen sorozatgyártásra mikor kerül, hát az a jóisten tudja. Bár az az igazság, hogy a mai modern világban vannak ilyen vállalkozók, akik bevállalják, és tényleg megcsinálják, és van autó az ő nevük alatt, és most nem kell messzire menni, tehát most nem ilyen Elon Musk magasságok, és akkor Tesla, hanem itt a Rimac, nem tudom, azt ismered, de az egy horvát autó, egy rendkívül brutális autó, amit már évek óta gyártanak, és már több modelljük van, létezik ez, én nem mondom, de hogy ez a fickó különben, ez a fickó Németországban él, és ugye megszerezte a Yugo nevet, és legyártott a modellt, ugye, hogy hogy fog ez majd kinézni, amit úgy visz magával mindenhova, jóval nem nyilván a hóna alatt, mert ahhoz mondjuk túl nagy, de a lényeg az, hogy és akkor most volt egy ilyen belgrádi konferencia, egy ilyen automotív konferencia, ahol megerősítették, hogy a projekt célja egy széles tömegnek szánt elérhető autó, és akkor jönnek most az ilyen információk, hogy majd körülbelül a 12 ezer euró körül lesz az ára.
1: Képzeld ennyiben egy Yugót.
0: Nézd, én adnám különben, hogyha van ennek reál, nem tudom, hogyha az egy normális valami, de nem tudom elképzelni különben, tényleg.
1: Nekem nem tetszik. Ha engem kérdeztek volna meg, én biztos mondtam volna, hogy szerintem csúnya.
0: Jó van, azért, mert nők azok mindig gémelcit akarnak,
1: ugyan
0: érted?
1: Ugyan már, de nekem nem kell ilyen, de most ne haragudj.
0: Tetsz, hogy... Mi tetszik neked?
1: Nekem nincs konkrét, ami, tehát hogy érted, nem azt mondom, hogy most hú, én nem tudom, a BMW-t szeretem, sőt nem. De nem tudom, szóval nekem ez nem feltétlen hajaz egy Yugóra, mert nyilván tudjuk, hogy a Yugót ki hogy szokta meg. Oké, nem kell azt feltétlen visszahozni, meg őt.
0: De nektek volt Yugótok?
1: Nekünk nem.
0: Nem?
1: Nem.
0: Ja,
1: nekünk,
0: mindig a...
1: nekünk még Floridánk volt.
0: Yugo Florida?
1: Hazafajta.
0: Igen, az nagyobb. Na szóval ez a klasszikus Yugo, ugye
1: ez a... De ez a, igen, ez a klasszikus, ez nem volt.
0: Yugo. Én nem is tudom, hogy ennek mi volt a neve. Volt a Yugo 45, 55, meg 65, ugye? Ennyi. Ennek ez volt a neve, Viktor? Uh-huh. Ennyi? A Hilo erő az volt a neve? Ez milyen jó lenne. BMW 325. BMW 150. Katasztróf. Ez most esik le nekem, most ők kimondtam, hogy tényleg ennyi. Volt három modern, három fajta lóerőben, és azóta neve. Nem gondoltak túl azért a szerbek. Floridánál már egy kicsikét azért. És a 101-es, az mély 101-es, az nem 101 lóerő. Az biztos valami... Na nem
1: tényleg.
0: Tudom.
1: Tényleg.
0: Az mély 101-es. Ez biztos valami történelmi, valami trükk van benne. Na mindegy, az új Yugo állítólag egy hibrid lesz, ami alapvetően szuper. De hát ugye a hibrid elképzelés az jó. Ugye az elképzelés az, hogy nem a motor hajtja meg a kerekeket, hanem az, mármint a belső égésű, hanem az elektromotor. A motor meg úgy működik benne, mint egy generátor, tehát pont mint a Nissannak az e-Power rendszere, az ugyanígy ezen alapul. De hogy állítólag akkor elérik, hogy 2,2 litert fogyasszon 100 kilométerre. Ha, állj, de végül is. Kicsit nekem sok az ilyen ígérgetés ebbe az egész történetben. Mit van, mit rögsz?
1: Mint hogyha egy kínai műsorba ülnék, és nem érteném, hogy miket magyarázom.
0: Hát de írja a cikk.
1: De jó, mert nem értek az autókhoz.
0: Hát jó, nem baj. Neked csak be kell ülni, és
1: hát de komolyan, megyek, tankolok.
0: Gáz, ennyi.
1: Hajtom.
0: Hát is, hát egyáltalán kell bele tankolni, ugye? Nem mindegyik hát autóba kell.
1: Na, én azokat veszem, amikbe kell, én azt szeretem.
0: Amiben tankolni kell. És akkor elméletileg jön majd az olcsó új Yugo. Érdekes ez, amikor néha bejelentik, hogy vannak olcsó autók. Az hihetetlen volt. Én nem tudom, Viktor, nem tudom, hogy mennyire emlékszel-e. Ugye van a, hát igazából elmondhatom, a Fiatnak volt pár éve egy ilyen akciója, hogy az egyik új modellje, az 1.4-es változatba, ez egyedülre hátulütője, semmi más nem tudok rá mondani, csak az, hogy az 1.4-es modellre. Akkora akció volt, hogy ilyen 10 000-ért tudtál venni egy új autót. Hát én úgy nézd, az ismerőségem elkezdték venni, mint a az állatét, mindenki pa vette ezeket az autókat, és mondom, hogy hát mondom, ez biztos valami új irányvonal, mondom, lesz ez máskó is, tudod. Biztos valami erősebbre, vagy valami. Mert jó az 1.4, aki csak autót akar venni, de aki mániák, annak az nagyon kevés, tudod te is, Viktor. És a lényeg az, hogy... És aztán soha többet nem volt egy akció, úgyhogy úgy látszik, jó tette, aki megvette akkor, mert olyan tényleg se előtte, se utána nem volt, és annyi pénzé nem is lehet venni ma már.
1: Ilyen új autót, úgyhogy. Ilyen volt, gurulvári, de azt is mondd át a hallgatóknak,

0: Milyen
1: micsoda?
0: Ez. Így pont még ez a fehér színű is volt.
1: Jógo Florida.
2: Na, földön a telefont.
1: Jógo Florida.
0: Na, ilyen.
1: De, hogy fehér ez... Jógo Floridát
0: volt? Igen.
1: Nézd, az összes ilyen modell közül ez eszméletlen, hogy mekkora kincs az, ami akkor mondjuk olyan semmi extra nem volt. Nekük volt 76-ból egy kereklámpás zastavánk. Az most, ha meglenne, az most olyan kuriózum lenne. Aha. Már, tehát ez már annyira nincs.
0: Képzeld, az Vekán így jönneben is így jönne, hogy bömböltetni a zenét, azt így jönne dolgozni.
1: Hát mondjuk azért, jó, az az autó azért nem egy olyan stílus, hogy úgy bömböltetem a zenét is.
0: Ha lehet, hogy te énekelnél, jönne dolgozni.
1: Valami latin zenét, igen. Így tudnám elképzelni. De vannak hülye modellek is, ugye az egyik legnagyobb legendet, ez az egész Jugo, meg az asztava vonal, ez egészen elképesztő. Volt, hogyha az asztava 101, az teljesen rendben van. A stílusos kocsi. Na. Ha beleg, főleg, hogy 76-ban, meg nem tudom, 70-es évben már volt. De mi volt az asztava 128?
0: Istenem, ilyenkor megnázítod a dolgomat,
1: az
0: jön
1: az autós seggbe rúgták, vagy ütött, 128. És két olyan ronda lámpát tettek rá, hogy megőrülsz. Úgyhogy el nem tudom képzelni, hogy az valaki ránéz, és azt mondja, hogy nekem ez kell. Én ezt megveszem. Ez olyan gyönyörű, hogy...
0: A Polski.
1: A jó, de az más. Várjál, most maradjunk a jugoszláv dolgoknak. És akkor utána ugye volt a 128-as. Volt utána a 101-esnél megvadultak, és azt mondták, hogy kell nekünk is sportváltozat. És ezt egyszer már meséltem a rádióban, de én ezt nem hittem, én ezt élőben láttam még, a Sport 101-est, ismeritek ezt? Amit úgy hívnak, hogy Zastava Mediterrán. A Mediterrán, képzeld el, a 101-esnek egy olyan változata, ami három ajtós. Ja, Viktor, te ismered ezt.
0: Mutatja, én meg csak keresem, mint a hülye.
1: Zastava Mediterrán, ami úgy három ajtós, nem úgy, mint a normál autóknál, hogy van, de hogy néz ki a normál autók esetében? Van egy háromajtós változat, aminek van egy hosszú ajtaja, és ugye kinyílik egy nagy ajtó, ugye, és akkor utána bemész. Vagy van az ötajtós változat, amikor négy darab kisebb ajtód van, meg a hátsó rész. Zastava megoldotta, a Mediterrán úgy volt, hátsó ajtókat nem vágták ki. Ennyi. Úgy maradt.
0: Biztos férfi csinálta.
1: Két kicsi első ajtaja volt, semmi coupé feeling, semmi. Zastava Mediterrán. Biztos olcsó volt, nem kellett ajtókat tenni átra. Megyünk tovább. A Poli, az mondjuk tetszett. Csodálkozok, hogy a Polit nem tuningolják agyom. Olyan, mint egy kis pick-up. Tök jó néz ki. Úgyhogy az endben van. Utána...
0: Neked ilyet kell venni, ilyen Volkswagen bubát. Ezt.
1: Igen, nekem volt is, nem is egy
0: képzeletem. Ilyen bubád. Uh-huh. Én ilyenekkel játszottam a játékokba.
1: Igen, és az a baj, hogy látod, ez is például egy tök érdekes dolog, de hát hogy a 76-os 101-est volt a 70-es évekből bogárhátó, azt hiszem 80-as évek elejéről bogárhátó. Ezeket, ha mind meghagytuk volna, az már hatalmas kincsek lennének már ma.
0: Jaj, hát jó. Milyen autót mondtál? Az előbb, még a jó előbb a...
1: LaFerrari.
0: Nem. Jaj. Mi annak a neve? Jaj. Kezd sorolni a régi autókat.
1: Amiket most mondtam? Az asztalákat meséltem.
0: De lehet, neked. Hogy itt van apukám. Ő tudja, hogy milyen autója volt a tatáiknak.
1: Opel Kadett.
0: Nem. Biztos. A rég múlt időben, aminek úgy leszették a tetejét is. Ha most hallod, akkor írd már.
1: Leszették a tetejét? Mármint, hogy egyszer vagy kabrió volt?
0: Nem kabrió volt, hanem ott volt a...
1: Ott volt
0: az udvarban.
1: Ja, ott volt az udvarban, és levágták a tetejét?
0: Nem emlékszem. Hátul volt a jószágoknál.
1: Hú, ez valami, akkor rossz irányba kezdtem meg gondolkozni, várjál, lejjebb adok. Az autó jószág, nem volt, hogy levágták a tetej. Miért vágták le a tetej?
0: Azért, mert ott volt a... Nem emlékszem, a gyerek voltam, nem sok minden
1: ott
0: van.
1: Ott volt a mi? Beszorult egy balac? Vagy mi? Ki kellett szedni? Veszel az autó!
0: Nem, ott volt.
1: Jóskát meg kell menteni.
0: Ott volt a... Nem. Nem akarok
1: fülséget
0: mondani. Nem, volt két autó, és ezt lett tákolva, és az egyiknek a... Most lehet, hogy egy hülyeséget mondod.
1: Hát szerintem
0: lehet,
1: igen.
0: Valószínű.
1: Gyanús, de nem baj.
0: És mondtad a mai nap azt az autót. Jó Istenem! Kitöröltem a keresési előzményeket.
1: Golf? Zastava?
0: Nem. Aj.
1: Nem tudom, de hát most nyilván ezen... Gémelci. Azt vágtátok szét?
0: Mit?
1: A Gémelcit vágtátok
0: szét? Nem volt Mercedesünk.
1: Azt hittem... Mi az ott hátul apály? Nem tudom, de tetődik, jobban néznek. Hozd a flexet! El tudok, hogy az oromon levágnátok a gym.
0: Veszélyes környék. Úristen, mi volt annak nem a régi autónak
1: nem
0: a neve?
1: Szoktam
0: valaki
1: megállni.
0: Írjon már a családból.
1: Azt mondja, Florida?
0: Nem, Florida. Dobáld a Robi
1: is már fő van cseszve, hogy mi lehet az az autó.
0: Úristen!
1: Én mikor megyek át oromon, akkor nem, az nem szoktam Mária. Megállni.
0: Most telefonálok egyet.
1: Várjál. Passzat.
0: Várjál.
1: Hát de bárján, mi volt régen? Jó, várjál, akkor most elkezdesz sorolni. Te most fölhívod, hihetetlen. De az nagyon veszélyes, mert... Apukárat hívod?
0: Igen, nem fog.
1: De mondd neki, hogy rádióban van.
0: Vedd fel a telefont.
1: Na, hihetetlen, ilyen sem.
2: Jó reggelt, fiatalság.
0: Jó reggelt, apa, a rádióban vagy, vigyázz, mit mondasz.
1: Minek vágtátok le a tetejét?
0: Milyen autónak vágtátok le a tetejét?
2: Ezért 300.
0: Az.
1: Az mi?
0: 1300-as, írd le szépen a keresőbe. És ezt még az Ekán Péter sem tudja.
1: De miért vágtátok le?
2: Azért, mert a motor kitett két vázat is, olyan motorja volt.
1: Ja, értem. Értem. Erre mondták régen azt, hogy motor csupat VTK-ros széria, amit szokták
2: mondani.
1: Jó, akkor értjük. Ez az úgynevezett trisztágy, ugye?
2: Hát. Igen.
1: Akkor megvan. Zasztava trisztágy. Na. Jó, hát köszönjük szépen az infót.
0: Hát köszönjük.
1: Igen.
0: Most hozzásegítettél a műsor. Csodálatos.
2: További jó munkát, fiatalom.
1: Köszi, szia.
0: Na, szia.
1: Na, szóval ez a trisztágy. Na, lát, én nekem ez nincs meg különben ez a kocsi. Most, hogy beírtam, látom. Szóval jelenetek volt hát, és ennek kellett levágni a tetejét, mert hogy a motor még jó volt, de a karosszériában. Úgy, mint a Vin Diesel, amikor ma, Jézusom Viktor, te tudod pontosan, hogy ment a szöveg? Amikor, hogy volt, hogy a nagy lóerő megcsavarta a karosszéri, az alvázat, vagy mi volt? Van valamilyen hülyeség. Azóta, na mindig lényegtelen. Szóval ilyeneket. És ezt miért mesélted el? Csak mit? Úgy érdekességnek, hogy ezt tudtad hozzátenni, hogy amúgy nektek, mikor gyerekek voltatok, akkor volt egy trisztágy hátul az állatoknál, és akkor annak
0: nem
1: levág...
0: az állatoknál volt, hanem tudom, hogy...
1: Azt mondtad,
0: hogy...
1: basszus.
0: De nem az autó volt az állatoknál, hanem a teteje, az az egyiknek a teteje, az ott volt a...
1: Disznó fölött. Az a nap elnyő.
0: nem a disznó fölött, de valahol...
1: Alatta koktéloztak.
0: Esküszöm, az a kép az valahol megvan. Egyszer eszembe lesz.
1: De mi ott játszottál alatta?
0: Nem, tudom, az valami épület teteje jó, volt, mint a
1: ja.
0: tetője, tehát hogy fel volt oda téve.
1: Lehet, hogy a kinti WC vagy valami, nem? Lehet, hogy annak volt a teteje, nem tudom. Hát most itt találgattam ember. Nem igaz, hogy ott nőttél fel. Most nincs már ott?
0: Nincs.
1: Ja, hogy az már rég
0: hát
1: felvalóítva.
0: Kis suhanc
1: volt. Az volt a tetetek legszállt.
0: Azóta vettünk egy Porsche-t, levágtuk ott a tetejét, aztán
1: igen, igen. Nálatok semmi másnak nem lehet, hogy a teteje csak autó tetünk. Halál. Jó.
0: Hát ilyen.
1: Na szóval, ilyenek vannak. Már megint elkalandoztunk az eredeti Jugo témától, de mindig, és a legdzsigeresebb pedig, ami szerintem tök dzsiger, nagyon ritka volt, már az akkor is, amikor én voltam 10 éves, ez pedig a Jugo Cabrio. Pedig az a Jugo Cabrio, abban az időben dzsiger volt, nem, Viktor? Azért az nem volt.
0: Jaj, tudom ezt. Tudom.
1: Ez nem. Ez nagyon megvetően mondod ezt, hogy tudom ezt.
0: Hogy néz ez ki?
1: Ócsó János. Túl ócsó. Pedig nem, akkor is jó, nekem tetszik. Vagy tetszett akkor, most nem tudom, nem láttam már 1000 éve. Na mindegy, szóval...
0: Vennél egy ilyet? De ennek is jön itt az új változata, vagy mi ez?
1: Nem tudom, az emberek...
0: De látod, ez is itt van a fotók, ha beírjátok a netre, akkor kidobja, és szerintem majdnem ugyanaz dobja ki,
1: Edina,
0: mint ami...
1: az emberek csomó képet renderelnek le, fantáziának, stb., és ezt neked a Google kidobja, amikor
0: de
1: az nem,
0: nem az... Nem, ez ugyanígy néz ki, mint az, amit az előtt beszéltünk a cikk alapján, hogy jön ez az új, amit néztünk a fotókon.
1: De most, ha én a ChatGPT-vel például, és nem menjünk messzebbre, csinálok egy képet, hogy Angel Jolie-val vagyok a tengerparton, és azt kiposztolom, akkor azt el fogod hinni?
0: Nem, mert tudom, hogy a Jolie nem állna veled szóba.
1: Na látom. De hogy a Jugónak lesz Cabrio új változata, azt elhiszted.
0: De jön az új Cabrio is, hát itt azt írják. Szebb cikkek írják.
1: A szebb cikkek írják?
0: Január 18-án. Itt pont azt írja.
1: Igen?
0: Alexander Bielic, az a szépen.
1: Hát az Alexander Bélitek fel kell gyűjni a gatyaszárát, hogy ezeket mit meg akarja csinálni. Lesz 12 000
0: kabrió is.
1: 12 ezer eurós Jugo, ami már 2027-ben meg lesz az első működő változat, aztán meg nem tudom hány év van majd a sorozatgyártás talán, de már jön a kabrió, de... Hát jó, én drukkolok neki kitartást ehhez az őrülethez, mert ez egy elég érdekes.
0: Azt írja, hogy 28-29-ben kezdik el gyártani. Uh-huh. Tervek szerint, hát most az, nálunk az akkor inkább lesz 35 is.
1: Majd meglátjuk, elválik. Különben én drukkolok, hogy legyen, de hát nem tudom, nekem ez ilyen fura.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
0: Műsorajánló.
5: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
6: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
0: 8 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Ön szerint hány éves a teste valójában? Nem az számít, mi áll a személy igazolványában, hanem az, hogyan működik a szervezete. Longevity, sejtszintű megújulás, természetes regeneráció. De mit jelentenek ezek valójában? Július 28-án, kedden 18 órakor Szabadkán egy különleges szakmai előadáson választ kaphat. Ne maradjon le, biztosítsa helyét még ma!
5: Jelentkezés a kapcsolat.viaresta@gmail.com e-mail címen, vagy a 062-819-4333-as telefonszámon. Július 28, kedd, 18 óra, Szabadka. Lehet, hogy másképp fog gondolkodni a saját testéről, mint eddig. 062-819-4333.
4: Via Recta, a minőség életért.

0: Pannonrádió Lifestyle magazinja. Pannonpresszó.
1: 8 óra 16 perc van. Sziasztok! Szép hétfőreget kívánok! Kellemes, illetve friss időjárásra ébredt ma Vajdaság. 23 fok van pillanatnyilag, de ennél ma lesz sokkal melegebb is. A csúcsértékek ugyanis elérhetik akár a 31 fokot is, úgyhogy lehet csobbanni délután, lehet betervezni a délutáni fürdőzést. Nehezen indul a nap, ugye így a hétvége után mindig, de talán egy kicsit hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a nap kellemesebben múljon, ha más nem a józanékkel, de hoztam érdekes témákat, és például megszervezik ismét a palicsi pikniket. Úgy hallottam, hogy ez egy nagyon menő esemény, a családok nagyon szeretnek kilátogatni ilyenkor Palicsra. Bálint Novák Mirellával fogunk beszélgetni, a Palics Park Kft. Igazgatónőivel erről az eseményről. Elmondja, hogy mivel készültek idén. Ezen kívül, hogy a hétfő, akkor mindig Tóth Tibi és harmadik félidő a legfrissebb sporthíreket készítette be nektek, Tibi. Illetve Tilinkó Lucával is hallhattok ma egy beszélgetést, ő egy népdalénekes, és beszélgetni fogunk vele a hagyományőrzés fontosságáról, a népi éneklés szépségéről, illetve a fellépések kulisszatitkairól is mesélni fog nekünk egy picit Luca, és lesznek itt még érdekességek a mai műsorban. Töltsük együtt a mai napot, egészen 14 óráig együtt leszünk Nagy Viktor és Fackovics Melissa alkotja a mai kis presszós csapatot.

velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a 7 napot!
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
9: Programajánló.
5: 35. Szent István napi kenyérszentelési ünnepség Tornyosor. Augusztus 7-én 21 órától a nyári színpadnál a Tanya Színház előadása várja a látogatókat. Augusztus 8-án szombaton saktorna, gyermekprogramok tombola, főzőverseny, pálinka és kalácsütőverseny. 17 órától az Adai Jancsi Bohóc Bábszínház Egyesület bábjátéka, 21 órától pedig a Csasznyi Imre és bandája következik. Augusztus 9-én vasárnap 11 órától ünnepi szentmise. Ünnepelj velünk Tornyoson!
10: Média támogató a Pannon RTV.

0: nem Kínában készült.
1: Sziasztok, tárgya, the show team.
2: 100%-ban vajdasági. Panna Rádió.
3: 8 óra 30 perc van, képzeljétek el, ma van a Vajdasági Magyar Irodalom napja. 1893. július 27-én született Pécsett Szenteleki Kornél, írókritikus és műfordító, és 2005 óta Szenteleki születésnapja Vajdasági Magyar Irodalom napja. Az ünneplés célja a délvidéki magyar irodalmi örökségnek az ápolása. Ezen a napon rendszerint irodalmi megemlékezéseket és kulturális eseményeket szoktak tartani a régiónkban. Július 27 a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos jeles napjai közé is bekerült ez a nap. Szentelekire emlékezve dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke köszönetet mondott mindazoknak, akik írják, olvassák, kiadják és átéltetik, és éltetik a vajdasági magyar irodalmat. A Facebook bejegyzésében azt is hozzátette, hogy ameddig történeteink vannak, addig otthonunk is van.

0: pörgesd fel a napod. Pannon Rádió, a hétköznapok ritmusa.
1: 8 óra 45 perc van, a Presszó folytatásában pedig hoztam egy hírt, ami Újvidéket érinti, mert hogy képzeljétek, kevesebb, mint 12 óra alatt két helyen is nagy kiterjedésű szabadtéri tűz pusztított Újvidék környékén. A nagyobb tűz tegnap este Péterváradon keletkezett, ahol mintegy 2000 négyzetméteren égett az aljnövényzet, illetve a szemét. A helyszínre a hivatásos tűzoltók mellett a Pétervárady Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai is kivonultak. A tűzről készült felvételeken jól látható egyébként, hogy a lángok nagyon nagy területet borítanak be, és a tűzoltók az esti órákban is a lángok megfékezésén dolgoztak. Gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült nekik megakadályozni, hogy a lángok átterjedjenek a közeli telekre, illetve az épületekre. A tűz esetben pedig senki sem sérült meg, ez fontos kiemelni. Néhány órával korábban Veternikrél is kigyulladt az aljnövényzet, ahol több mint 1000 négyzetméteren pusztított a tűz. Az oltásban a futaki és az újvidéki hivatásos tűzoltók, valamint a futaki önkéntes tűzoltó egyesület tagjai is részt vettek.

0: dust, all that I adore.
1: Pannon Rádió. A te rádiód, a te hangod.

0: Reklám.
1: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
4: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.

Nonpresso támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
2: Médiatámogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával. Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

0: szerve nem feldázva. A Nompresszó.
1: Rihannát hallottuk az imént, 9 óra 17 perc van. Képzeljétek el, 80 éves lett a régió egyik legkedveltebb színművésze, a világhírű Rade Sherbergia. Az egykori jugoszláv filmgyártás, illetve a színházi szakma egyik legkiemelkedőbb alakja. Az egyik legemlékezetesebb alkotását ugye a Zsivotje Léva, vagy az Élet szép című 1985-ös jugoszláv alkotásban nyújtotta. Azóta olyan sikerekben is feltűnt, mint az Angyal, a Mission Impossible 2, akkor a Harry Potter filmsorozat, illetve például szerepel Christopher Nolan Batman trilógiájának egyik részében is. A művész annak idején még kezdő színészként Arsène Dédic zene, illetve dalszerzővel közös munkái révén került igazán reflektorfénybe, azóta számos lemeze jelent meg, többször koncertezett Belgrádban, illetve Szabadkán is láthatta a közönség.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
0: Műsorajánló.
4: Fedezd fel az új kedvenc dalod. Editor's Choice. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: 9 óra 30 perc van. Képzeljétek el, a hőség miatt meghosszabbítják több olaszországi történelmi nevezetesség nyitvatartását, és ezt augusztus 1-től a római Kolosseum, illetve a Pantheon, valamint a milánói Sforza kastély is késő esti órákig várja mostantól, vagyis augusztus 1-től a látogatókat. Az olasz kulturális, illetve turisztikai minisztérium közös nyári kezdeményezésének az a célja, hogy a turisták a nappali hőség elkerülésével is fel tudják keresni az ország legfontosabb világörökségi helyszíneit. Alessandro Giuli kulturális miniszter szerint a Kolosseum és a Pantheon esti látogatása különös hangulatot teremt, miközben közelebb hozza a látogatókhoz Olaszország történelmi, illetve kulturális örökségét is. You know you did me wrong.

A Panna Pressót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Pannon Rádió, a te hangod, 9 óra 45 perc van, és ez itt a Presszó. Továbbra is monitor előtt görgetve vagy a gépek között izzadva. A folytatásban kiderül, hogy most melyik két legkeresettebb a szakma a régiónkban. Ugyanis az energetikai gépek kezelői iránt mutatkozik most, képzeljétek el, a legnagyobb kereslet Szerbiában. Júniusban összesen 15.929 álláshelyet hirdettek meg a munkaadók a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint. Ebből az energetikai gépek kezelői számára 1300 állást kínáltak. A második legkeresebb szakma a lakatosoké volt 765 meghirdetett pozícióval, még a programozók 512 álláshirdetéssel a harmadik helyre kerültek. Jelentős volt az igény a takarítók, valamint az építőiparban dolgozó ácsok, a betonvas szerelők, a kőművesek, illetve a fizikai munkások iránt is. Na hát, munkaügyileg ez a helyzet pillanatnyilag Szerbiában. Maradjatok velünk továbbra is, ugyanis a következő órában a Palicsi piknikről lesz szó.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: 10 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett. 10 órakor kezdődik a szerb parlament 9. rendkívüli ülésszaka, amelyen a szerb kormány elleni bizalmatlanság indítványról tárgyalnak. Az ülést az Alekszandar Vučić Szerbia nem állhat meg képviselőcsoport 109 parlamenti képviselőjének kérésére hívták össze. A napirenden egyetlen pont szerepel, a kormánnyal szembeni bizalmatlansági indítvány, amelyet február 13-án 62 ellenzéki képviselő nyújtott be. Indoklásuk szerint azért kezdeményezik a szavazást, mert megalapozott a gyanú, hogy a kormány egyes tagjai érintettek a vezérkar épületével kapcsolatos ügyben. Továbbá azt állítják, hogy a miniszterelnök ezzel kapcsolatban semmilyen intézkedést nem tett. A bizalmatlansági indítványról a képviselők először április 15-én tárgyaltak volna. Az ülést Ana Brnabić, a szerb parlament elnöke hívta össze, ám a határozatképesség hiánya miatt azt nem tudták megtartani. Hatalmas tűz pusztított a Deliblati homokpusztán, az oltásban helikopter is részt vett. A tűz több mint 5 hektáron pusztította a fenyőerdőt és az aljnövényzetet, az erős szél pedig jelentősen megnehezítette az oltást, és elősegítette a lángok tovább terjedését. A Deliblati homokpuszta különleges természetvédelmi területén keletkezett tűzoltásában 13 hivatásos tűzoltó vett részt, 6 járművel, a Velsecei, Pancsovai, Fehér templomi, Kovini és alibunári egységekből, valamint 8 önkéntes tűzoltó. A nehezített körülmények miatt a belügyminisztérium helikopteres egységének Super Puma helikoptere is bekapcsolódott az oltási munkálatokba. A hatóságok tájékoztatása szerint sem lakóépületek, sem emberek nem voltak veszélyben, és a tűzben senki sem sérült meg. Kevesebb mint 12 óra alatt két helyen is nagy kiterjedésű szabadtéri tűz pusztított Újvidék környékén. A nagyobb tűz tegnap este Péterváradon keletkezett, ahol mintegy 2000 négyzetméteren égett az aljnövényzet és a szemét. A helyszínre a hivatásos tűzoltók mellett a Péterváradi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai is kivonultak. A tűzről készült felvételeken jól látható, hogy a lángok nagy területet borítottak be, miközben a tűzoltók az esti órákban is a lángok megfékezésén dolgoztak. Gyors beavatkozásuknak köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a lángok átterjedjenek a közeli telkekre és épületekre. A tűz esetben senki nem sérült meg. Néhány órával korábban Veterniknél is kigyulladt az aljnövényzet, ahol több mint 1000 négyzetméteren pusztított a tűz. Ma van a Vajdasági Magyar Irodalom napja. 1893. július 27-én született Pécsett Szenteleki Kornél író, kritikus és műfordító. 2005 óta Szenteleki születésnapja, a Vajdasági Magyar Irodalom napja. Az ünnep célja a délvidéki magyar irodalmi örökség ápolása. Ezen a napon rendszerint irodalmi megemlékezéseket és kulturális eseményeket tartanak a régióban. Július 27-e a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos jeles napjai között is szerepel. Szentelekire emlékezve dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke köszönetet mondott mindazoknak, akik írják, olvassák, kiadják és éltetik a vajdasági magyar irodalmat. Facebook bejegyzésében hozzátette, ameddig történeteink vannak, addig otthonunk is van.
0: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén 26 fokot mérnek, ma főként napos időre számíthatunk, a széllökések időnként megélénkülhetnek, a csúcshőmérséklet 31 fok körül alakul.
7: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma.
3: Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válassz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
8: Bomax.

0: Vonon Rádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: 10 óra 9 perc van, és az itt a Presszó továbbra is. Palics neve sokak számára egyet jelent a nyárral, a túparttal és a közös élményekkel is. Az elmúlt években pedig egyre több olyan programmal gazdagodott a kínálat, amely nem csak a turistákat, hanem a helyi családokat is megszólítja. És hát nem véletlen, hogy a Palics Park Kft. Nemrégen rangos elismerésben részesült, ugyanis elnyerte a családok kedvence díjat. Hogy mit jelent ez a gyakorlatban, és mivel készülnek az idei palicsi piknikre, arról a beszélgetünk most vendégemmel, Bálint Novák Mirellával, a Palics Park Kft. Igazgatónőjével. Üdvözöllek, üdvözlöm.
2: Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Na hát kezdjük az örömhírrel. Mit jelent a Palics Park Kft. Számára a családok kedvenc elismerés? Mennyire fontos visszajelzés ez a munkátokat illetően?
2: Mindenképp. Ugye az Interreg IPA Szerbia-Horvátország projekten belül lehetőségünk volt rendezvényekkel pályázni, hogy megnyerjük ezt a tanúsítványt, és a szüreti napokkal, illetve a palicsi majálissal pályáztunk. Egy nagyon komoly szakmai auditon estünk át. Olyan kritériumok szerint vizsgálták ezek a rendezvényeket, mint például a családbarát infrastruktúra, biztonság, inkluzivitás, akadálymentesség, helyi értékek, helyi hagyományok bemutatása, együttműködés a helyi partnerekkel, fenntarthatóság, és nagyon magas pontszámot értek el a rendezvényeink. A szüreti napok így platinum tanúsítványt szerzett, a palicsi majális pedig arany tanúsítványt, és ez egy mindenképp egy bizonyítéka arra, hogy a rendezvényeink nemzetközi szinten is megfelelnek a családbarát turizmus magas minőségi elvárásainak.
1: Akkor konkrétan szerinted mi az, ami miatt Palics valóban családbarát úti cél?
2: Mindig nagyon figyelünk arra, hogy gyerekprogramokat is szervezzünk a rendezvényeiken belül. Odafigyelünk ugye arra, hogy legyenek például olyan mosdók, amit a mozgássérültek is tudnak használni. Tehát ez egy nagyon fontos szempont. Informálni kell folyamatosan, mi főleg ugye digitálisan, de akár más módon is az ide látogatókat, és ugye hát próbálunk fejleszteni mindig minden, igazából minden korosztályra odafigyelni.
1: Térjünk rá a közelgő rendezvényre, az idei palicsi piknik már a tavalyi sikernek a folytatása. Igen. Milyen tapasztalatokat vittetek tovább az első rendezvényből?
2: Ugye tavaly szerveztünk meg először a palicsi pikniket, és hát óriási sikere volt, nagyon sokan ellátogattak, ezért idén is megszervezzük. Augusztus 2-án vasárnap kerül megrendezése a Férfi Strandon 16 órától. Kibővítettük a programkínálatot a tavalyi évhez képest, nagyon sok gyerekprogrammal készülünk. Itt lesz a Tinkers Lab, különböző érdekes kísérletekkel, lesz Csillámtetkó, ugrálóvár, animátorok, gyerekfoglalkozások, velünk lesz a Spartak Foci Klub, aki ilyen érdekes focis ügyességi játékokat fog szervezni a gyerekeknek. A szülők pedig, szülők, felnőttek pedig élvezhetik a tópartot, gazdag gasztronómiai kínálat mellett lesznek helyi borok, kézműves sörök, ginalapú koktélok és zene. DJ NDD fogja a zenét szolgáltatni, és aztán, amikor lemegy a nap, este 9 órától szabadtéri mozi lesz, a vendég a Francia kastélyban című francia filmet fogjuk vetíteni, eredeti nyelven, szerb nyelvű felirattal. Én azt gondolom, hogy a palicsi piknik egy kötetlen rendezvény, tehát az a célja, hogy az emberek eljöjjenek, jó érezzék magukat, együtt legyenek családdal, barátokkal.
1: Kinek ajánlott konkrétan ezt a rendezvényt? Kisgyerekes családoknak, fiataloknak, turistáknak, vagy akár azoknak is, akik csak egy kellemes vasárnapot szeretnének így eltölteni a tóparton?
2: Hát igazából mindenkinek, minden korosztály számára vannak programjaink, persze a kisgyerekes családok ugye főleg, tehát gyerekeknek főleg, tehát ő nekik nagyon sok program van, de viszont felnőttként, idősebbként, fiatalként is lehet élvezni, csak a tópartot kell egy piknik takaró, amit leterítenek a fűbe, és aztán lehet hozni ételt, italt, de akár meg is lehet vásárolni ott a helyszínen.
1: Ugye a Palics Park Kft. Egész nyáron számos programot szervez. Például itt van itt vannak a koncertek is a zenepavilonban. Milyen koncerttel készültek? Mi lesz a következő rendezvény?
2: Igen, tehát most vasárnap a piknik miatt nem lesznek koncertek, viszont jövő vasárnaptól folytatódnak. Augusztus 9-én Lili és Blue fog felnépni, ők egy fiatal páros pop és rock kategóriában. Azután augusztus 23-án a Promuzika Kamara kórusa lép fel nálunk, 30-án a Musica Brillante, ők ilyen ütős hangszerekkel fognak bemutatkozni a közönség számára, és aztán szeptember 6-án zárjuk a nyári koncerteket a Szabadkai Zeneiskola fellépésével, és hát ugye már jön a szeptember, akkor meg már készülünk a szüreti napokra, szeptember 12-én és 13-án kerülnek majd megrendezésre.
1: Térjünk még csak vissza egy kérdés erejéig a vasárnapi rendezvényre. Mit üzennél azoknak, akik még nem jártak például a Palicsi pikniken? Miért érdemes augusztus 2-án ellátogatni?
2: A hangulat, ami ugye a Palicsi pikniknek a legnagyobb értéke, tehát szabadon el lehet tölteni, nincsenek kötelező rendezvények, tehát ez egy kötetlen délután, jó lehet érezni magunkat egy gyönyörű környezetben, ugye ott a fenyőfák alatt, a füves terület kicsit ilyen lankás, hozzák a piknik takarójukat. Velünk lesz egyébként, amit nem említettem, Zakár Ottő és street art művész, pólókat fog kifesteni, tehát nyugodtan lehet hozni pólót, palicsi motívumokkal, illetve a piknik logójával lehet majd díszíteni ezeket a pólókat, úgyhogy jó lehet magát, tehát csak kötetlenül jó érezheti magát az ember a Palicsi tópartján.
1: Azt hiszem, hogy ez egy kulcsmondat, Mirella, nagyon szépen köszönöm az információkat, jó szórakozást kívánok, és gratulálok még egyszer az elismeréshez.
2: Köszönöm szépen, és mindenkit szeretettel várunk vasárnap.

0: A 90-es évek legjobb felvételei hétfő esténként a Pannon Rádióban.
1: Reklám.
0: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
0: Ön szerint hány éves a teste valójában? Nem az számít, mi áll a személy igazolványában, hanem az, hogyan működik a szervezete. Longevity, sejtszintű megújulás, természetes regeneráció. De mit jelentenek ezek valójában? Július 28-án, kedden 18 órakor Szabadkán egy különleges szakmai előadáson választ kaphat. Ne maradjon le, biztosítsa helyét még ma!
3: Jelentkezés a kapcsolat.viaresta@gmail.com e-mail címen, vagy a 062-819-4333-as telefonszámon. Július 28, kedd, 18 óra, Szabadka. Lehet, hogy másképp fog gondolkodni a saját testéről, mint eddig. 062-819-4333.
0: Via Recta, a minőség életért.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

Adta a fontana. Ha fürdőszoba, akkor fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: do, look what you just made me do.
1: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.
2: 10 óra 30 perc van, és ez itt a Presszó, továbbra is augusztus 3-a. Reggel 8 órától lehet igényelni az üdülési utalványokat a postahivatalokban. És ez az info azoknak az idősebbeknek szól, akiknek erre joguk van, azok pedig azok, akiknek a nyugdíjuk nem haladja meg a 80 ezer dinárt. Összesen egyébként 30 ezer darab 10 ezer dinár értékű utalványt fognak kiosztani, és ezek Szerbia szerte felhasználhatók a fürdőkben, a hegyvidéki, illetve más üdülőhelyeken. Az eddigi tapasztalatok alapján egyébként a legnépszerűbb idegenforgalmi helyek közé Vrnyecskebanya, Szokobanya, Zlatibor, illetve a Toplicai körzet fürdőhelyei kerültek. Holnaptól, vagy lényegében július 31-éig azon szállásadók jelentkezését várják, akik részt vennének ebben a programban, elfogadnák az üdülési utalványokat, ezt követően pedig augusztus 3-ától kezdődik majd az utalványoknak az igénylése, és hát azt is fontos itt kihangsúlyozni, hogy a tapasztalatok szerint nagyon kell sietni, mert hogy néhány óra a leforgása alatt már be is tud fejeződni az akció.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: programajánló.
1: Fokhagyma Fesztivál és Falunap Aludasi Vásártéren augusztus 8-án szombaton. Finom falatokkal és hűsítőitalokkal várjuk, sőt a kiváló ludasi fokhagymát is beszerezheti nálunk első kézből a termelőktől. A megnyitó 18 órakor kezdődik, majd az est 19 órától fokhagymás játékokkal, kultúrműsorral és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik. A talpalávalót a Kikindai Vidámfiúk zenekar húzza. Ne feledjék, augusztus 8-án minden út Ludasra vezet.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: Reklám. Fáj a foga, hiányos a mosolya.
4: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk. Nordend, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka. 024 555 001.
6: Miközben a fociláz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: 10 óra 47 perc van. Képzeljétek el, brutálisan zuhant a kakaó ára. De nem kell előre örülni, mert hogy a csoki ára az továbbra is marad, változatlan lesz. A kakaó tonnánkénti határidős ára egyébként most 5327 dollár körül alakul, ami 34%-os éves csökkenést jelent, ami elég nagy. A világgazdaság beszámolója szerint a cégek nem tudnak rugalmasan reagálni az árzuhanásra, így az olcsóbb alapanyag nem mutatkozik meg a bolti árakban, sajnos. Ennek egyébként az egyik fő oka az, hogy a gyártók hónapokra előre így lekötik a beszerzéseiket, és még mindig a korábbi rekordáron megvásárolt kakaót dolgozzák fel is át, és hát emellett ugye a cukor, a tej, az energia, a csomagolás, illetve a szállítás költsége, hát továbbra is magas maradt. A kakaó árának a csökkenését először várhatóan majd ilyen gyakoribb akciókban, meg kedvezményekben lehet érezni, gondolok itt a vásárlókra, viszont általános csokoládé áresést hát csak akkor arra, csak akkor lehet számítani, hogyha a nyersanyag tartósan olcsó marad.

0: jó helyen jársz. Panorádió 91.5.
1: Babe, don't make

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
2: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű: biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
0: 11 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajko Anett. 25. alkalommal tartották meg vasárnap késő délután az Aracsi Puszta templom emléknapját. A templom rom az egykori Aracs településnek emlékét őrzi. Kutatások szerint a 13. században építhették. A rendezvényre, amelyet a Magyar Nemzeti Tanács és a Tordai Torontál Torda Alapítvány szervezett, idén is jelentős számú hívő érkezett az egész tartomány területéről. Az ünnepi Szent Misét Mellár József törökbecsei plébános celebrálta, Harangozó László református püspök és Dolinszky Áron evangélikus lelkész segédletével. Ez a templom ma nem csupán a középkori mesterek zsenialitásának bizonyítéka, hanem annak is, hogy az igazán erős alapokra épített értékek a legnagyobb viharokat is képesek túlélni, mondta a Szent Mise végén Fremond Árpád, az MNT elnöke. Ma van a Vajdasági Magyar Irodalom napja. 1893. július 27-én született Pécsett Szenteleki Kornél író, kritikus és műfordító. 2005 óta Szenteleki születésnapja a Vajdasági Magyar Irodalom napja. Az ünnep célja a délvidéki magyar irodalmi örökség ápolása. Ezen a napon rendszerint irodalmi megemlékezéseket és kulturális eseményeket tartanak. Július 27-e a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos jeles napjai között is szerepel. Szentelekire emlékezve dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke köszönetet mondott mindazoknak, akik írják, olvassák, kiadják és éltetik a vajdasági magyar irodalmat. Facebook bejegyzésében hozzátette, ameddig történeteink vannak, addig otthonunk is van. A szerb kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány az egyetlen napirendi pontja a belgrádi köztársasági parlament ma kezdődött ülésének. A javaslatot 62 ellenzéki képviselő még február 13-án terjesztette be. Indoklásuk szerint azért kezdeményezték a Gyuro Macut miniszterelnök vezette kormány menesztését, mert egyes tárcavezetők érintettek a belgrádi vezérkar épületével kapcsolatos ügyben. Kifogásolták azt is, hogy Macut ezzel kapcsolatban semmilyen intézkedést nem tett. A bizalmatlansági indítványt először április 15-én került volna a képviselők elé, azonban határozatképesség hiányában elmaradt és másnapra halasztották, de akkor sem voltak adottak a feltételek az ülés megkezdéséhez. Hatalmas tűz pusztított a deliblati homokpusztán, az oltásban helikopter is részt vett. A tűz több mint 5 hektáron pusztította a fenyőerdőt és az aljnövényzetet. Az erős szél pedig jelentősen megnehezítette az oltást, és elősegítette a lángok tovább terjedését. A deliblati homokpuszta különleges természetvédelmi területén keletkezett tűzoltásában 13 hivatásos tűzoltó vett részt 6 járművel. A Versecci, Pancsovai, Fehér templomi, Kovini és Alibunári egységekből, valamint 8 önkéntes tűzoltó. A nehezített körülmények miatt a belügyminisztérium helikopteres egységének Super Puma helikoptere is bekapcsolódott az oltási munkálatokba. A hatóságok tájékoztatása szerint sem lakóépületek, sem emberek nem voltak veszélyben, és a tűzben senki sem sérült meg.
0: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén 27 fokot mérnek, ma főként napos időre számíthatunk, a széllökések időnként megélénkülhetnek, a csúcshőmérséklet 31 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Programajánló.
7: Ki Vajdaság legnagyobb parasztja? Idén újra kiderül. 15. Parasztolimpia augusztus 16-án a Topolyai Vásártéren. Új kenyérünnep, marha pörkölt főzőverseny és a várva várt versenyszámok. Úgy érzed, te vagy a legnagyobb paraszt? Akkor jelentkezz a 0638-508-404-es számon, vagy tedd próbára szakástudományod a marha pörkölt versenyen, amelyre a 024-712-403-as és a 0638-721-883-as számon jelentkezhetsz. Kirakodóvásár, kisállatsímogató, paraszdzsakúzi, játékok, szalmabáladobás, petrendszerutaltás, kumicsizmahajítás. Happarti gyerekeknek! Este tűzzsonglőr, tűzijáték, valamint fellép a dolliról. Vajdasági Parasztolimpia, a főtámogató Topolya Község Önkormányzata.
8: Média támogató a Pannon RTV.
0: Reklám.
9: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.

támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910

0: van Nompresszó? Neked szól!
1: A Presszó folytatásában Tilinkó Luca népdalénekessel hallhattok egy beszélgetést. Rózsa Krisztina kolléganőm kérdezte őt a hagyományőrzés fontosságáról, a népéneklés szépségéről, illetve a fellépések kulisszatitkairól is.
2: A következő percekben Tilinkó Lucával, népdalénekessel, hegedűssel beszélgetek, aki nem mellesleg a Kamrás Együttes tagja is. A népzenéről, a hagyományőrzésről és a zenei pályájáról fogom kérdezni. Üdvözöllek, Luca, a műsorban.
3: Sziasztok!
2: Legelső kérdésem az is lenne hozzád, hogy ugye nagyon sok mindent felsoroltam, hogy mivel foglalkozol, mind a zenéhez köthető, de mégis a mindennapokban ki inspirál téged? Milyen előadókat szoktál hallgatni?
3: Hát én már kiskorom óta bele vagyok csöppenve a magyar népi hagyományokba. Talán 3 éves lehettem, mikor az óvodába elkezdtem néptáncolni, mert botladoztam. Úgyhogy nem volt jó az egyensúlyom, ezért belettem íratva néptáncra. De ennek köszönhetően megismerkedtem a népi énekléssel, meg a népi zenéléssel, és nagy vágyam volt hegedülni, meg énekelni, tanulni. Először Csorba Bagi Valentinától kezdtem el tanulni éneket, még nagyon picike voltam. Ma már kollégák vagyunk, úgymond. Később pedig Fábri Ivánovics Tündétől kezdtem el tanulni Szegeden a Dugonics András Piarista Gimnázium alapfokú művészeti iskolájában, ahol most kezdem a 9. tanévet. Ez Szegeden van, de Szabadkán pedig Csonka Ferenctől tanulok, és amióta középiskolás vagyok, inkább Szabadkán szoktunk próbálni, könnyebb összehozni a próbákat. A hétköznapokban pedig hát nem csak népzenét hallgatok, tehát inkább ilyen feldolgozásokat is hallgatok, mint például a Magyar Banda, vagy a Baselán, ilyen modernabb változatba feldolgozott népzenék, de nagyon sok hagyományos együttest is hallgatok.
2: Említetted, hogy kiskorodban kezdted már. Hogy jött ez pontosan, és például miért pont a hegedűre esett a választásod?
3: Nem tudom, hogy miért pont a hegedű, de mikor megláttam a hangszert, akkor egyből szerelembe estem vele, és az volt a vágyam, hogy egyszer én is hegedűhessek színpadon. És talán nem tudom, hány éves lehettem, 5-6 éves lehettem, mikor megkértem anyuékat, hogy vegyenek nekem karácsonyra egy hegedűt, és akkor egy játékhegedűt kaptam, mert nem gondolták, hogy én annyira komolyan szeretném ezt az életembe folytatni, és 8-9 éves koromban kezdtem el órákat venni Csonka Ferenctől, és akkor még a Tücsök zenekarban zenéltem, majd szólót is elkezdtem tanulni, hogy csak én, és utána pedig a Tücsök felnőtt kamrás együttessé.
2: És ugye a hegedűről, hogyha itt tartunk a hegedűnél, akkor a szabadkai zeneiskolába járták középiskolába is, amit most fejeztél, ha jól tudom, és még ugye Szegeden is tanulsz. Hogy tudod összeegyeztetni, vagy hogy tudod a mindennapokban ezt összeegyeztetni?
3: Nagyon nehéz. Én már 12 éves korom óta úgy mondom, hogy néha járok iskolába. Tehát az általános iskolát azt nagyon nehezen fejeztem be, olyan értelemben, hogy nagyon sokat hiányoztam, mert Szegedre is át kellett mennem, és az heti szinten ugye ott is vannak tanórák. Nyilván ott nem annyi, mert csak művészeti iskola, tehát mint egy zeneiskola úgy funkcionál az egész rendszer, de oda is át kellett járnom órákat lehallgatni, amiket itthon nem tanultam. A középiskola alatt ez egy kicsit még nehezebb lett, mert ottan sűrűben váltottunk, délután, délelőtti váltás, és nem tudtam összekombinálni mindig a szegedi iskolával, úgyhogy volt, hogy online tanultam, de igyekeztem mindig átjárni. De igen, szabadkai zeneiskolát fejeztem most klasszikus hegedű szakon.
2: És ez hogy sikerült? Hogy érted a 4 évet?
3: Egyébként nagyon sokat fejlődtem. Én nagyon örülök, hogy oda mentem, és hogy ott tanulhattam 4 évig. Nagyon jó közösség az iskola, és nem mint egy iskola, hanem mint egy család úgy nevelnek minket, gyerekeket, mert kevesen vagyunk, úgyhogy összetartó kis csapat.
2: És ugye a hegedülés mellett népdaléneklésssel is foglalkozol. Ez mikor kezdődött és hogyan?
3: Ez is szintén kiskoromban kezdődött, mikor még volt a Felszállott a páva vetélkedő. Ott hallottam, ahogy Csizmadi Anna énekelte a Fecském, Fecském című dalt. És egyszer elmentünk egy koncertjére, ahol bemutatkoztam neki, és elénekelte nekem külön azt a dalt, és akkor nagyon beleszerelmesedtem a népéneklésbe is, és elkezdtem népénekkel is foglalkozni, és az első dal Csopronban benne is volt ez a dal, amit akkor meghallottam.
2: És hol van lehetőséged népdaléneklésre foglalkozni?
3: Először itt az Egyesületbe kezdtem el énekelni, majd aztán Csizmadi Annától Szegeden kezdtem el tanulni, és utána átvett Fábri Ivánovics Tünde.
2: És mit jelent számodra a népdaléneklés?
3: Egy önkifejező eszköz számomra, tehát az érzelmeimet, meg a hangulatot, mindent át lehet vele adni, hogy éppen hogy érezzük magunkat belülről. Nehéz átélni először, tehát ezt is meg kell tapasztalni, hogy meg kell tanulni az érzelmeket is kimutatni vele.
2: Horgosi származású vagy, és horgos gazdag népzenei hagyománnyal rendelkezik. Ez számodra jelente valamit, ha jól tudom, akkor Bartók Béla gyűjtéseihez kapcsolatod is van. Hogyan kötődsz te ezekhez?
3: Évek óta már a Bartók megemlékezésén énekelek, ami az Órás Villánnál van, hiszen 1906-ban itt járt Bartók Béla Horgoson, és gyűjtött nagyon sok népdal, talán 41 népdal gyűjtött fel, és számomra ez egy nagy büszkeség, hogy a szülőfalumnak is van saját gyűjteménye népdalokból, és hát nekem az ükapám is, Gyarmat György is egy nótafa volt, úgymond adatközlő, akitől felgyűjtöttek rengeteg horgosi népdalt, és az ő népdalait próbálom most így újra felhozni, és a közönségnek átadni, hogy megismerkedhessenek vele.
2: Mit gondolsz, hogy valamelyest ez közrejátszott abban, hogy most te is népzenével foglalkozol?
3: Én nem olyan rég tudtam meg, hogy nekem a Gyarmat György ükapám énekes volt. Pár éve tudhattam meg, 3-4 éve. De azóta még nagyobb szeretetet adok bele az egészbe, mert egy büszkeség ez.
2: Rengeteg díjat nyertél az évek során. Melyikekre vagy büszke, illetve mit jelentenek neked ezek a kitüntetések, díjak?
3: Talán aminek nagyon örülök, legjobban örülök, az nyilván a Pro Urbe Juventus díj, meg az Aranypálva nagy díj a Kóta gáláján. Ezek a díjak azok, amiket nagyon sok munkával tud elérni az ember. Nyilván nagyon sok díjjal rendelkezem, tehát én nem is tudom így fejben ott tartani őket, mert nagyon sok van. De ezek azok, amik országos szinten, például az Aranypálva nagy díj az, magyarországos szinten egy nagy kitüntetés.
2: És mennyire jelentenek ezek neked visszacsatolást?
3: Inkább azt mutatják, hogy van még jövő, és hogy folytassam, ne hagyjam abba, mert van előttem egy nagyon szép jövő.

0: Reklám.
1: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
0: Műsorajánló.
4: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: David Guetta és Szia közös dalát hallottuk az imént. Hoztam egy érdekes témát. Olvasgattam a neten, és reagattam egy cikkre, aminek nagyon érdekes volt a címe. A közösségi média elveszi az utazás egyik legnagyobb varázsát. Muszáj volt elolvasnom a cikket, mert hogy érdekelt, hogy ugye milyen varázst akar elvenni. És van benne spiritus ebben a témában. Mondom is, hogy miről volt szó. Egy friss felmérés szerint a turisták többsége annyit nézegeti előre az úti céljait a közösségi spiritus ebben a témában. Mondom is, hogy miről volt szó. Egy friss felmérés szerint a turisták többsége annyit nézegeti előre az úti céljait a közösségi médiában, hogy amire megérkezik, szinte semmi újdonságot

ismertebb látnivalókat. És hát azért ugye elgondolkodtatott ez, hogy tényleg saját magunkkal, saját magunkat hozzuk kicsit szerintem butús helyzetbe azáltal, hogy így mindent előre elkészítünk, és tényleg nincs semmiféle újdonság varázsa, mert szerintem ezek a pillanatok, amire úgy nem számítottál, is csak úgy kialakulnak, nagyon sokszor pont ilyenkor alakulnak ki a legjobb élmények, vagy azok az élmények, amire úgy tényleg emlékszel. És hát a cikk még arra is rámutat, hogyha szeretnénk visszahozni a felfedezésnek az élményét, akkor vannak dolgok, amiken tudunk változtatni. És azok közül az első természetesen az, hogy ne csak a közösségi médiából tájékozódjunk, mert hogy a helyszínen kérjünk inkább ajánlásokat a szállás személyzetétől, vagy a helyiektől, és hagyjunk időt arra, hogy egyszerűen csak így céltalanul sétáljunk egy-egy városrészben. A legemlékezetesebb utazási élmények ugyanis sokszor azokból a helyekből, helyzetekből születnek, amelyeket így hónapokkal korábban, tehát nem azokból, amelyeket így hónapokkal ezelőtt így elképzelünk, mert hogy azért valljuk be, hogyha nézünk egy adott helyszínt, akkor ugye látjuk már ott magunkat, elképzelünk, és én mondjuk pont ezt a részét nem szeretem, hogy van egy képed előre, átérzed, és aztán, hogy ott vagy, és nem is koncentrálsz arra, vagy nem tudom, talán így könnyebben tudsz csalódni, meg eltünteted a meglepetésnek a varázsát. Na de minden esetre legjobb az, hogyha például sétálunk egy kicsit, így bolyongunk, inkább nem is sétálunk céltalanul. Nagyon sokszor ilyenkor találjuk meg a legszebb utcákat, vagy a legjobb helyeket. Hogyha nektek ezzel a kapcsolatban van valami véleményetek, vagy tapasztalatotok, akkor írjátok meg, vagy alapból csak a véleményetek az adott témáról, vagy mennyire szoktatok utána keresni, hogyha például egy új helyszínre mentek, akkor mennyire kutattok utána? Ez is érdekel. 063 621 605 ez az SMS számunk.

0: Kompresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon.

0: Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
3: Programajánló.
4: Nagy boldogasszony napi búcsú Török Topolyán augusztus 14-én és 15-én. Augusztus 14-én a zarándokok érkezését 14 óra 30 perctől várják, majd egyebek között keresztúti ájtatosság, bűnbánati igeliturgia, jónási alkalom következik. 19 órától ünnepi püspöki szentmise lesz, vezeti és szentbeszédet mond Monsignor Pál József Csaba, temesvári megyés püspök, házigazda Monsignor Mirko Stefkovics, nagybecskereki megyés püspök. A szentmise után gyertyás körmenet, majd a templomban felajánlási ima következik Szűz Mária szeplőtelen szívének. Augusztus 15-én 10 órától ünnepi búcsúi szentmise lesz. Szeretettel várjuk a zarándokokat a Nagybecskereki Egyházmegye egyetlen Mária kegyhelyére.
5: Média támogató a Pannon RTV.
3: Programajánló.

0: pörgesd fel a napod. Pannonrádió, a hétköznapok ritmusa.
1: 11 óra 46 perc van, és Vajdaságban kellemes nyárias időjárásban van részünk. Felhős az ég, de sok napsütésre is számíthatunk még a délután folyamán. A csúcsértékek a 31 fokot is elérhetik. Hoztam friss határinfót. Érdemes elkerülni a horgosi nagyhatárt, illetve a kishatárt is. Egy órás a várakozás pillanatnyilag. Ez az info pedig annak szól, aki Magyarország irányába tart a többi átkelőnél. Ha jól látom, akkor nincsenek fennakadások az átkelésnél, de amennyiben frissebb infótok van, legyetek bátrak és írjatok nekünk akár Viberen, akár üzenetben, akár Messengeren, ki mit szeret. 0636216605, ez az SMS számunk, és érdemes velünk tartani, mert hamarosan pontban délben híradóval jelentkezünk.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajko Anett. A híradó témáiból 25. alkalommal tartották meg az Aracsi Puszta templom emléknapját. Ma van a Vajdasági Magyar Irodalom napja, és német autó, kevés kilométer, alacsony fogyasztás, továbbra is ezek a legkeresettebb szempontok a használt autók piacán. Jönnek a részletek. 25. alkalommal tartották meg vasárnap késő délután az Aracsi Puszta templom emléknapját. A templomrom az egykori Aracs településének emlékét őrzi. Kutatások szerint a 13. században építhették. A történelem viharainak következtében a templom ma romosan áll a bánáti pusztában. Tornya nem köti össze a földet az égbolttal, de összeköti a magyarokat. Paracki László és Sós Georgina tudósítása.
2: A rendezvényre, amelyet a Magyar Nemzeti Tanács és a Tordai Torontál Torda Alapítvány szervezett, idén is jelentős számú hívő érkezett az egész tartomány területéről. Az ünnepi szentmisét Mellár József törökbecsei plébános celebrálta, Harangozó László református püspök és Dolinszki Áron evangélikus lelkész segédletével. Mellár József törökbecsei plébánost hallják.
3: 1223-24-ből való épület, hozzá hasonló esetleg még a bácsi, és egyúttal kifejezi az itt létünknek a nyomait, és a részben a pusztulásunknak és újrakezdésünknek a nyomait jelzi számunkra, és azt, hogy egy gyűjtőhely számunkra magyaroknak, hogy nagyot tudtunk alkotni, lehetünk büszkék a múltunkra, és emelt fővel építsük a jövőnket.
2: Dobai János, a Tordai Torontál Torda Alapítvány elnöke elmondta, az Aracsi Puszta templomot, a magyarság szimbólumát meg kell őriznünk, hiszen ez bizonyítja a szülőföldön való megmaradásunkat.
4: A mi kötelességünk az, hogy az az örökség, amit az őseink tehát ránk hagytak, és az, ami tehát még ma is megmaradt ebből a templomból, hisz az évszázadok során tatárok, törökök és mások is tehát jártak itt, és elpusztították a körülötte levő tehát települést és magának a templomnak a nagy részét is, de azért a falak nem engedtek a pusztulásnak, és erősen, tehát ők is támaszkodtak, és mi is, nekünk is támaszkodnunk kell, tehát arra, hogy ezt az örökséget, a kereszténységet, a magyarságunkban vett hitet, tehát megtartjuk, megőrizzük az utódkornak.
2: A puszta templom, melyet még az Árpádházi királyok építettek, ott áll némán a törökbecsei, beodrai és tordai háromszögben, az egykori Torontál vármegyében. Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.
5: Aracs a vajdasági magyar közösségnek az egyik szimbóluma, a kitartást, a tönkretehetetlenséget szimbolizálja ugyan. Megtépázták az évszázadok és a viharok, de jelképezi a hitünket, az összetartozásunkat és azt, hogy itthon vagyunk a szülőföldünkön.
2: Ez a templom ma nem csupán a középkori mesterek zsenialitásának bizonyítéka, hanem annak is, hogy az igazán erős alapokra épített értékek a legnagyobb viharokat is képesek túlélni, mondta az ökumenikus szentmise végén Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke.
6: Nem véletlen, hogy a művészettörténészek a Kárpát-medence egyik legjelentősebb románkori templomromjaként tartják számon. Számunkra azonban ennél is többet jelent. A délvidéki magyarság jelképévé vált. Ahogyan ez a templom túlélte a történelem pusztításait, úgy közösségünk is túlélte az elmúlt évszázadokat, és a több mint 100 év kisebbségi lét kihívásait is.
2: Az Aracsi Puszta templomnál tartott ünnepséget az Óbecsei Szkóla Kantórum énekkar tette meg hittebbé. Az est a Zentai Szent Longinus Középkori Hagyományőrző Egyesület korhű bemutatójával zárult.
1: Ma van a Vajdasági Magyar Irodalom napja, 1893. július 27-én született Pécsett Szenteleki Kornél, író, kritikus és műfordító. 2005 óta Szenteleki születésnapja, Vajdasági Magyar Irodalom napja. Az ünnep célja a délvidéki magyar irodalmi örökség ápolása. Ezen a napon rendszerint irodalmi megemlékezéseket és kulturális eseményeket tartanak. Július 27-e a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos jeles napjai között is szerepel. Szentelekire emlékezve dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke köszönetet mondott mindazoknak, akik írják, olvassák, kiadják és éltetik a vajdasági magyar irodalmat. Facebook bejegyzésében hozzátette, ameddig történeteink vannak, addig otthonunk is van. A szerb kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány az egyetlen napirendi pontja a belgrádi köztársasági parlament ma kezdődött ülésének. A javaslatot 62 ellenzéki képviselő még február 13-án terjesztette be. Indoklásuk szerint azért kezdeményezték a Gyuro Macut miniszterelnök vezette kormány menesztését, mert egyes tárcavezetők érintettek a belgrádi vezérkar épületével kapcsolatos ügyben. Kifogásolták azt is, hogy Macut ezzel kapcsolatban semmilyen intézkedést nem tett. A bizalmatlansági indítvány először április 15-én került volna a képviselők elé, azonban határozatképesség hiányában elmaradt és másnapra halasztották, de akkor sem voltak adottak a feltételek az ülés megkezdéséhez. Anna Brnabich házelnök akkor azt nyilatkozta, hogy a bizalmatlansági indítványt aláíró 62 képviselő közül mindössze 44 jelent meg az ülésen. Hozzátette, ez jól mutatja, mennyire veszik komolyan az ellenzéki képviselők saját kezdeményezésüket. A ma 10 órakor kezdődött ülésen a beterjesztő nevében Miroslav Aleksić, a Szerbia Népi Mozgalma frakció vezetője beszélt annak szükségességéről, hogy Macut kormánya és személye semmilyen változást nem hozott Milos Vučević rövid vagy Ana Brnabić 7 éves mandátumához képest. Kiemelte, továbbra is Alekszandar Vučić vezérli az ország működését, aki Aleksić szerint különböző csoportok érdekei mentén vezeti az országot, nem pedig a polgárok érdekeit szem előtt tartva. Német autó, kevés kilométer, alacsony fogyasztás, továbbra is ezek a legkeresettebb szempontok a használt autók piacán. Az autóvásárlási szokások azonban az elmúlt években jelentősen átalakultak. Stábunk annak járt utána, milyen autókat keresnek ma a vásárlók, és hogyan látják a szabadkai autópiac jelenlegi helyzetét azok, akik eladnának. Annus Beatrix riportja.
0: Az utóbbi időben csendes a szabadkai autópiac, kevés az eladásra kínált autó, vásárlóból pedig alig akad. A kereskedők szerint egyre többen az interneten, az online autóhirdetések között találják meg a számukra megfelelő járművet. Egykor hosszú sorokban álltak az eladásra kínált autók, a vásárlók pedig már kora reggel érkeztek, hogy megtalálják a legjobb ajánlatot. Mára azonban a sorok között jóval kevesebben sétálnak, az eladók pedig gyakran órákig vagy hetekig várnak egy-egy komolyabb érdeklődőre. Ürge Iván.
7: Jönnek nézni, de nagyon gyönge eladás. Nincs a népnek pénzbe, vagy nem tudom. Úgyhogy néznek, de semmit nem mondanak.
8: Milyen autóval jött ki most a piacra?
7: Most a Porsche jöttem ki, de van otthon még pár darab, de nem is hajtom ki. Nem érdemes kihajtani. Fizetni minden autóhoz nem adja el, úgyhogy...
0: 40 éve foglalkozik autók értékesítésével Tomislav Botz, aki szerint a szabadkai autópiac forgalma az elmúlt években jelentősen visszaesett. Úgy látja, ma már jóval kevesebben vásárolnak vagy cserélnek autót, mint korábban. Ennek egyik fő oka szerinte az, hogy az embereknek kevesebb a pénzük, ezért az eladóknak gyakran az árból is engedniük kell, hogy egyáltalán létrejöjjön az üzlet.
9: Kis autókat keresnek, kis köbű, kis kilovatokat. Keveset fogyaszt, keveset a regisztráció, jóformán kis Opelokat, Korzákat, meg Fordká, ilyen
8: mindig
9: kis...
8: a német autókat.
9: Német autókat, igen, a jugok sajnos már kimúltak, úgyhogy csak kis autókat vesznek, ha vesznek az emberek. Nagy autó, regisztráció rengeteg sok, meg a fogyasztás, meg szerintem ez a benzinfogyasztás, hogy sokat fogyasztanak, úgyhogy nehezen veszik azt is. De néha úgy mondom már akad vövő, de most már nagyon-nagyon ritka.
0: Az autókereskedők szerint nem csak a magas árak, hanem a bizonytalan gazdasági és világpolitikai helyzet is óvatosságra inti a vásárlókat. Sokan inkább kivárnak és egyelőre elhalasztják az autócserét, mondják.
1: A pontos idő 12 óra 10 perc.
10: Időjárás.
11: Vajdaságban pillanatnyilag 29 fok van, napos és felhős órák váltogatják egymást a délután folyamán, a várható csúcsértékek a 31 fokot érik ma el.
12: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
8: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
10: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
13: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
10: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
14: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
10: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
14: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
15: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
16: Bomax.

A Pannon Press Szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Ön szerint hány éves a teste valójában? Nem az számít, mi áll a személy igazolványában, hanem az, hogyan működik a szervezete. Longevity, sejtszintű megújulás, természetes regeneráció. De mit jelentenek ezek valójában? Július 28-án, kedden 18 órakor Szabadkán egy különleges szakmai előadáson választ kaphat. Ne maradjon le, biztosítsa helyét még ma!
2: Jelentkezés a kapcsolat.viaresta@gmail.com e-mail címen, vagy a 062-819-4333-as telefonszámon. Július 28, kedd, 18 óra, Szabadka. Lehet, hogy másképp fog gondolkodni a saját testéről, mint eddig. 062-819-4333.
1: Viarekta, a minőség életért.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
2: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.

0: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió. A te hangod.
1: 12 óra 31 perckor hoztam nektek egy érdekességet, hogyha valaki emlékszik az 1999-es teljes napfogyatkozásra, annak van egy jó hírem, mert hogy képzeljétek, augusztusban ismét különleges égi jelenség vár Európára. Egészen pontosan augusztus 12-én, csak nem 27 évvel az előző után újra teljes napfogyatkozás lesz, a kontinens egy részéről lesz látható, a hold árnyéka Izlandon, Grönlandon, majd Észak-Spanyolországon és a Baleár-szigeteken vonul végig, ott néhány perccel a nappali sötétség borul majd az égre. Hát nálunk ugyan teljes napfogyatkozást nem láthatunk, de egy látványos, részleges napfogyatkozásban így is részünk lehet, a hold a nap korongjának jelentős részét fogja majd eltakarni. A csillagászok szerint ez lesz az egyik legjelentősebb égi jelenség az elkövetkező években így Európában. Egy dologra nagyon érdemes figyelni és emlékezni, a napban megfelelő védőszemüveg nélkül nem szabad belenézni, mert hát maradandó szemkárosodást tud ez okozni.

velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

Kompresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553

0: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.
1: 12 óra 48 perckor kukkantunk egy picit a határátkelő helyekre. Nézzük, hogy változott a helyzet. Nos, hát képzeljétek el, semmi sem változott. Továbbra is egy órás várakozási időre kell számolni. Legés ez az info annak szól, aki Magyarország irányába tart és a horgosi határt válassza, érdemes elkerülni a kicsit is és a nagyot is, mert a többi átkelőnél nincs fennakadás. Szóval, hogyha nem olyan nagy kerülő, ugye céltól függ, akkor inkább kerüljétek el a horgosi határokat. A Szerbia bejáratánál belépő oldalánál úgy látom, hogy nincsenek fennakadások a forgalomban. És az utakon is, hogyha jól látom, minden olajozottan működik. Amennyiben valami rendkívül itt tapasztaltok az utakon, akkor írjatok nekünk bátran 063 621 605.

0: szín.
1: Reklám.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk! 061 664 20 81.
1: 13 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
1: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajkó Anett. A Magyar Nemzeti Tanácsban nem lenne szabad jelentős megosztottságnak kialakulnia a vajdasági magyar közösségen belül, hiszen olyan ügyeket képvisel, amelyek közösségünk megmaradását szolgálják, nyilatkozta a Szabadkai Magyar Rádiónak Fremond Árpád. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke elmondta, azt várja, hogy Szerbiában mielőbb kiírják és megtartsák a nemzeti tanácsi választásokat. Megfogalmazása szerint ez egyértelmű képet adna arról, hogy ki mekkora támogatottsággal rendelkezik, ezt követően pedig közösen lehetne dolgozni a vajdasági magyarság megmaradását szolgáló célokért. A politikus hozzátette, a választások után már nem csak a magyar összefogás listájának lennének képviselői a testületben, hanem mindenki másnak is. Így közösen lehetne fellépni olyan fontos ügyekben, mint az ösztöndíjprogramok, a szülőföldön magyarul támogatás összegének emelése, vagy a kislétszámú osztályok működésének biztosítása. A szerb kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány az egyetlen napirendi pontja a belgrádi köztársasági parlament ma kezdődött ülésének. A javaslatot 62 ellenzéki képviselő még február 13-án terjesztette be. Indoklásuk szerint azért kezdeményezték a Gyuro Macut miniszterelnök vezette kormány menesztését, mert egyes tárcavezetők érintettek a belgrádi vezérkar épületével kapcsolatos ügyben. Kifogásolták azt is, hogy Macut ezzel kapcsolatban semmilyen intézkedést nem tett. A ma 10 órakor kezdődött ülésen a beterjesztő nevében Miroslav Aleksić, a Szerbia Népi Mozgalma frakció vezetője beszélt annak szükségességéről, hogy Macut kormánya és személye semmilyen változást nem hozott Milos Vučević rövid vagy Ana Brnabić 7 éves mandátumához képest. Kiemelte, továbbra is Alexander Vučić vezérli az ország működését, aki Aleksić szerint különböző csoportok érdekei mentén vezeti az országot, nem pedig a polgárok érdekeit szem előtt tartva. Rangos nemzetközi utánpótlás torna kezdődött Topolyán, az eseményen 8 neves klub U15-ös csapata küzd meg egymással, köztük a Partizán, a Puskás Akadémia, DAC, az Eszék és a házigazda TSC fiataljai is. A kétnapos tornán a tehetségek nem csak a győzelemért, hanem a nemzetközi tapasztalat szerzésért is pályára lépnek. A résztvevők számára ez kiváló alkalom a fejlődése, a tapasztalat szerzésre is arra, hogy felmérjék, hol tartanak a régió legjobb csapataihoz képest. Kezdetét vette Martonoson az Érezd magad jól tábor, amelyet közel 90 gyermekkel tartanak meg a következő napokban. A táborozók két csoportra vannak osztva, délelőtt a kisebbek, még délután a nagyobbak járnak be. A program ideje alatt többek között agyagoznak, kézműveskednek a gyerekek, de sor kerül kutyás foglalkozásra, valamint a magyar kanizsai cserkész csapat is meglátogatja a táborlakókat. Az eseményt a helyi vállalkozók és magánszemélyek mellett magyar kanizsa önkormányzata is támogatta. A helyszínt pedig évek óta az Etnokabana tájház biztosítja.
0: időjárás.
7: Szabadkán és környékén 31 fokot mérnek, a nap folytatásában változóan felhős időre számíthatunk. A széllökések időnként megélénkülhetnek, kettő igazán napos és fokozatosan melegedő idő várható, a hét végére pedig nagyon meleg, trópusi idő valószínű.
1: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
8: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
9: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.hu.

0: hegyezd a füled,
1: mert nincs itt semmi látnivaló.
0: Hanoradio.
2: A te hangod.
3: Hegyezzétek a fületeket, képzeljétek el, történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása, már lehet ennél lejjebb is még, mert hogy a tartós csapadék hiány, illetve a magas hőmérsékletek miatt értük el ezt a történelmi mélypontot Szerbiában is. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet szerint a folyó vízszintje a következő napokban is az alacsony hajózási szint alatt marad, a legkritikusabb a helyzet Béregnél van. Az illetékesek fokozott óvatosságra intik a csónak tulajdonosokat, a vízi járművek vezetőit és mindenkit, aki a folyókon tartózkodik. A sekély részek, a homokpartok, illetve a víz alatti akadályok miatt a hajózás jelenleg nagyobb körültekintést igényel, indulás előtt ajánlott ellenőrizni a hajó vagy a csónak műszaki állapotát, valamint tájékozódni az aktuális vízállásról és a hajózási útvonal állapotáról is persze. A belgrádi kikötő vezetője arra is felhívta a figyelmet, hogy a nyári hőség miatt a vízen tartózkodók kerüljék a túlzott napsugárzást, és semmiképpen se fogyasszon senki sem alkoholt a vízi jármű vezetése előtt, vagy netán közben. Szerbiában eddig nem történt olyan baleset, amelyet az alacsony vízállás okozott volna. A hatóságok azonban továbbra is elővigyázatosságra kérik a vízi közlekedés valamennyi résztvevőjét.

0: Reklám.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkbel.tv.
2: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Programajánló. 35. Szent István napi kenyérszentelési ünnepség Tornyosor. Augusztus 7-én 21 órától a nyári színpadnál a Tanya Színház előadása várja a látogatókat. Augusztus 8-án szombaton saktorna, gyermekprogramok tombola, főzőverseny, pálinka és kalácsütőverseny. 17 órától az Adai Jancsi Bohóc Bábszínház Egyesület bábjátéka, 21 órától pedig a Csasznyi Imre és bandája következik. Augusztus 9-én vasárnap 11 órától ünnepi szentmise. Ünnepelj velünk Tornyoson!
5: Média támogató a Pannon RTV.

0: Harmadik félidő. A Pannon Rádió sportmagazinja.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm kedves hallgatóinkat a harmadik félidő 574. adásában.
0: A régió sporthírei.
1: A labdarúgó Szuperliga második fordulónak rangadóján a Vojvodina csapata 3-1-re kikapott Belgrádban a Crvena Zvezda vendégeként. A többi eredmény a következő: Mácsva Partizán 1-3, IMT Zemun 4-0, Nisirádnicki Csukaricski 0-2, Lucsani Mladost Novi Pazar 0-0 és OFK Beograd Rádnik 0-0. Míg a Kragujevac Rádnicki Zseleničan mérkőzést későbbre halasztották. A TSC labdarúgói szlovéniai edzőtáborban készülnek az első liga augusztus 1-i rajtjára. Nenád Miliás együttes az első felkészülési mérkőzésen 2-1-re verte az Egyesült Arab Emírségbe is Sárják csapatát, a másodikon 2-1-es vereséget szenvedett az izraeli Hapoel Ramat Gan együttesétől, majd a harmadik meccsen 4-0 arányban nyert a szlovén második ligás Illiri ellen. A bajnokság szombati rajtján a TSC a Verset csapatát fogadja, a mérkőzést szombaton 20 órától a TSC arénában játsszák. A szabadkai Spartacus két mérkőzést játszott az elmúlt héten. Az elsőn a kék gombok 3-1-re kikaptak az izraeli Maccabi Petah Tikva csapatától, majd szombaton 2-2-es döntetlent értek el a Verset ellen. A bajnoki rajton a Spartacus a Bód együttesét látja vendégül, a mérkőzést szintén szombat este 20 órától játsszák, de a szabadkai városi stadionban. A TSC női csapata a Bajnokok Ligája brüsszeli selejtezőre készülve csütörtökön felcsúton a Puskás Akadémiával mérte össze erejét, és 1-0-ás vereséget szenvedett. A Bajnokok Ligája brüsszeli selejtezőjében a TSC augusztus 5-én a belga Leuven ellen mérkőzik, majd 8-án a Metalist Fenerbahce párharc győztese vagy vesztese ellen lép pályára. Két aranyérmet nyertek a szerbélyi kajakozók a Szeged melletti Matyéren rendezett junioris U23-as Európa-bajnokságon. Európa-bajnoki címet szerzett a bezzáni horvát Zsófi, aki a juniorok mezőnyében kajak 1-es 500 méteren majdnem egy másodperces előnnyel előzte meg olasz is cseh ellenfelét. Horvát Zsófi párosban és 4-esben is a döntőbe jutott, párosban Kaja Saricsal a hajóban 500 méteren a 9. helyet szerezte meg, 4-esben pedig a horvát Vukašinović Loknar Saric alkotta szerbély csapat a 6. helyen ért célba. Az U23-as mezőnyben a Dina Bacej, Jana Saric, Slavica Našagatin és a magyar kanizsai Ladányi Lídia alkotta 4-es 500 méteren 5. lett. Horvát mellett aranyérmet nyert még Strahinja Drago Szárgyavic is, aki kajak 1-es 200 méteren megvédte Európa bajnoki címét. A Spartacus Tennis Club felnőtt férfi csapata megnyerte az országos csapatbajnoki címet, miután a Szabadkán rendezett döntőben drámai meccsen 4-3-ra verte a Crvena Zvezda együttesét. Jól kezdték a döntőt Demeter László tanítványai, miután az első mérkőzésen Mirza Basic 6-3-6-4 arányban legyőzte Szemen Pankint, majd Juhász Krisztián 6-1-7-5-re nyerte Dusan Obradović ellen. A Crvena Zvezda játékosai a hátrány ellenére sem estek kétségbe, és a következő három mérkőzést megnyerték. Az országos bajnok kilétét a párosok döntötték el, előbb Basic és Juhász kiváló játékkal 6-1-6-3-as győzelmet aratott Pankin és Latinović felett, ezzel 3-3 lett az eredmény, majd a páros specialista Szabanov fivérek a várakozásokkal összhangban ugyanilyen arányban legyőzték a Maximović Popović duót. Ezzel a sikerrel a Spartacus teniszezői megvédték országos csapatbajnoki címüket. A Spartacus atlétái több érmet nyertek a vajdasági felnőtt bajnokságon, amelyet Mitrovicán tartottak. Visnya Vilov 400 méteren 57,48 százados új egyéni csúcsra a második helyen végzett, Diana Basics-Palkovic pedig 400 és 800 méteren is bronzérmet nyert. Varga Violetta kalapácsvetésben 34 méter 33 centis új egyéni rekorddal a harmadik helyet szerezte meg, még súlylökésben 10 méter 1 centivel ezüstérmet nyert. A szerb férfi U18-as kosárlabda válogatott egy győzelmet és egy vereséget jegyzett az Európa bajnokságon. Az első körben a kékek magabiztos játékkal 94-70-re legyőzték Szlovákiát, tegnap este azonban nagyon szoros mérkőzésen 57-53-as vereséget szenvedtek Törökországtól. A csoport mérkőzések utolsó körében Szerbia Dániával találkozik. A magyar férfi vízlabda válogatott ezüstérmet nyert a Sydney világkupán, miután a döntőben 15-14-re kikapott Görögországtól. A harmadik helyet Ausztrália, Olaszország 10-16. A nők mezőnyében az Egyesült Államok a győztes, miután 13-9-re verte Spanyolországot. A bronzmeccsen Ausztrália, Oroszország 12-9. Kedves hallgatóink, mai műsorunk végére értünk. Szalaszki Csilla, műszaki munkatárs nevében köszöni figyelmüket a sportműsor szerkesztő és vezetője Tóth Tibor. Jövő hétfőn újra számítunk megtisztelő figyelmükre. Viszontlátásra!

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Műsorunk végéhez érkeztünk, ennyi fért bele a mai hétkezdő Pannon Presszóban. Remélem, hogy jól telik a napotok. A délután amennyiben tehetitek, menjetek és csobbanjatok, frissüljetek fel egyet bárhol, valami medencében, vízben, ahol jól esik. A jó hír az, hogy a nyárias időjárás az kitart, egész héten is egyre csak melegebb és melegebb lesz, úgyhogy érdemes kihasználni a nyarat, hogyha már ilyen szép időnk van. Én búcsúzom, Nagy Viktor és Fackovics Melissa alkotta a mai csapatot, legyen szép a délutánatok. Sziasztok!

0: Reklám.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs
4: 14 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajkó Anett. A Magyar Nemzeti Tanácsban nem lenne szabad jelentős megosztottságnak kialakulnia a vajdasági magyar közösségen belül, hiszen olyan ügyeket képvisel, amelyek közösségünk megmaradását szolgálják, nyilatkozta a Szabadkai Magyar Rádiónak Fremond Árpád. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke elmondta, azt várja, hogy Szerbiában mielőbb kiírják és megtartsák a nemzeti tanácsi választásokat. Megfogalmazása szerint ez egyértelmű képet adna arról, hogy ki mekkora támogatottsággal rendelkezik, ezt követően pedig közösen lehetne dolgozni a vajdasági magyarság megmaradását szolgáló célokért. A politikus hozzátette, a választások után már nem csak a magyar összefogás listájának lennének képviselői a testületben, hanem mindenki másnak is. Így közösen lehetne fellépni olyan fontos ügyekben, mint az ösztöndíjprogramok, a szülőföldön magyarul támogatás összegének emelése, vagy a kislétszámú osztályok működésének biztosítása. A szerb kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány az egyetlen napirendi pontja a belgrádi köztársasági parlament ma kezdődött ülésének. A javaslatot 62 ellenzéki képviselő még február 13-án terjesztette be. Indoklásuk szerint azért kezdeményezték a Gyuro Macut miniszterelnök vezette kormány menesztését, mert egyes tárcavezetők érintettek a belgrádi vezérkar épületével kapcsolatos ügyben. Kifogásolták azt is, hogy Macut ezzel kapcsolatban semmilyen intézkedést nem tett. A ma 10 órakor kezdődött ülésen a beterjesztő nevében Miroslav Aleksić, a Szerbia Népi Mozgalma frakció vezetője beszélt annak szükségességéről, hogy Macut kormánya és személye semmilyen változást nem hozott Milos Vučević rövid vagy Ana Brnabić 7 éves mandátumához képest. Kiemelte, továbbra is Alekszandar Vučić vezérli az ország működését, aki Aleksić szerint különböző csoportok érdekei mentén vezeti az országot, nem pedig a polgárok érdekeit szem előtt tartva. Rangos nemzetközi utánpótlástorna kezdődött Topolyán, az eseményen 8 neves klub U15-ös csapata küzd meg egymással, köztük a Partizán, a Puskás Akadémia, DAC, az Eszék és a házigazda TSC fiataljai is. A kétnapos tornán a tehetségek nem csak a győzelemért, hanem a nemzetközi tapasztalat szerzésért is pályára lépnek. A résztvevők számára ez kiváló alkalom a fejlődése, a tapasztalat szerzése is arra, hogy felmérjék, hol tartanak a régió legjobb csapataihoz képest. Kezdetét vette Martonoson az Érezd magad jól tábor, amelyet közel 90 gyermekkel tartanak meg a következő napokban. A táborozók két csoportra vannak osztva, délelőtt a kisebbek, még délután a nagyobbak járnak be. A program ideje alatt többek között agyagoznak, kézműveskednek a gyerekek, de sor kerül kutyás foglalkozásra, valamint a magyar kanizsai cserkész csapat is meglátogatja a táborlakókat. Az eseményt a helyi vállalkozók és magánszemélyek mellett magyar kanizsa önkormányzata is támogatta. A helyszínt pedig évek óta az Etnokabana tájház biztosítja.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén 31 fokot mérnek, a nap folytatásában változóan felhős időre számíthatunk, a széllökések időnként megélénkülhetnek, kettő igazán napos és fokozatosan melegedő idő várható, a hét végére pedig nagyon meleg, trópusi idő valószínű.
4: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
8: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
9: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
10: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
10: Bomax.
6: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
11: Editor's Choice.
6: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
1: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannonrádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: 2000-es évek a Pannorádióban, kedden esténként 8 órától.
1: Programajánló.
2: Nagy boldogasszony napi búcsú török topolyán augusztus 14-én és 15-én. Augusztus 14-én a zarándokok érkezik.

0: Kezdését 14 óra 30 perctől várják, majd egyebek között keresztúti ájtatosság, bűnbánati igeliturgia, jónási alkalom következik. 19 órától ünnepi püspöki szentmise lesz, vezeti és szentbeszédet mond Monsignor Pál József Csaba, temesvári megyés püspök, házigazda Monsignor Mirko Stefkovic, nagybecskereki megyés püspök. A szentmise után gyertyás körmenet, majd a templomban felajánlási ima következik Szűz Mária szeplőtelen szívének. Augusztus 15-én 10 órától ünnepi búcsúi szentmise lesz. Szeretettel várjuk a zarándokokat a Nagybecskereki Egyházmegye egyetlen Mária kegyhelyére.
1: Média támogató a Pannon RTV.
2: Programajánló. Editor's Choice. A szerkesztők választása.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
2: Ön szerint hány éves a teste valójában? Nem az számít, mi áll a személy igazolványában, hanem az, hogyan működik a szervezete. Longevity, sejtszintű megújulás, természetes regeneráció. De mit jelentenek ezek valójában? Július 28-án, kedden 18 órakor Szabadkán egy különleges szakmai előadáson választ kaphat. Ne maradjon le, biztosítsa helyét még ma!
3: Jelentkezés a kapcsolat.viaresta@gmail.com e-mail címen, vagy a 062-819-4333-as telefonszámon. Július 28, kedd, 18 óra, Szabadka. Lehet, hogy másképp fog gondolkodni a saját testéről, mint eddig. 062-819-4333.
2: Via Recta, a minőség életért.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: 15 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
9: Önökkel, önökért, Címgáz.
11: Hírek.
12: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett. A Magyar Nemzeti Tanácsban nem lenne szabad jelentős megosztottságnak kialakulnia a vajdasági magyar közösségen belül, hiszen olyan ügyeket képvisel, amelyek közösségünk megmaradását szolgálják, nyilatkozta a Szabadkai Magyar Rádiónak Fremond Árpád. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke elmondta, azt várja, hogy Szerbiában mielőbb kiírják és megtartsák a nemzeti tanácsi választásokat. Megfogalmazása szerint ez egyértelmű képet adna arról, hogy ki mekkora támogatottsággal rendelkezik, ezt követően pedig közösen lehetne dolgozni a vajdasági magyarság megmaradását szolgáló célokért. A politikus hozzátette, a választások után már nem csak a magyar összefogás listájának lennének képviselői a testületben, hanem mindenki másnak is, így közösen lehetne fellépni olyan fontos ügyekben, mint az ösztöndíjprogramok, a szülőföldön magyarul támogatás összegének emelése, vagy a kislétszámú osztályok működésének biztosítása. Alekszandr Vučić búcsú látogatáson fogadta Magyar Józsefet, Magyarország belgrádi nagykövetét. A szerb elnök megköszönte a nagykövet elkötelezettségét, személyes szerepvállalását és a két ország kapcsolatának fejlesztéséhez nyújtott jelentős hozzájárulását. Vučić kiemelte, hogy Szerbia és Magyarország kapcsolata történelmük legmagasabb szintjén áll, és kölcsönös bizalomra, tiszteletre, valamint a két nép őszinte barátságára épül. A megbeszélésen külön fordítottak a stratégiai partnerségre, valamint az energetikai, infrastrukturális és gazdasági együttműködés további elmélyítésére is. Vonattal ütközött egy autó a vasúti átjáróban Hódságon egy 1999-es születésű nő és 3 éves fia meghaltak. A helyszínen vizsgálat zajlik a közlekedési baleset pontos körülményeinek meghatározásáról, rendőrségi egységek, mentők és tűzoltók közreműködésével. A baleset a Hódságból Liliomos felé vezető kanyarban történt egy kisebb vasúti átjárónál. Nagy torlódások alakultak ki az Észak-Macedónia és Görögország közötti határátkelőkön, mert a görög vámtisztviselők sztrájkolnak. Az evzoni határátkelőnél a forgalom szinte teljesen leállt, számolt be a helyi sajtó. A tervek alapján görög idő szerint reggel 6 és 10 óra között csupán 10 percenként engedték át a személygépkocsikat, a teherforgalom pedig teljesen szünetel.
8: Időjárás.
12: Szabadkán és környékén 31 fokot mérnek, a nap folytatásában változóan felhős időre számíthatunk. Holnaptól igazán napos és fokozottan meleg idő várható, a hétvégére pedig nagyon meleg, trópusi idő valószínű.
3: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Készen állsz?
11: Oh, yeah!
0: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
11: Nóta! No,

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Annon Rádióban.

Magyar kedvencek szövegmentesen a 91.5 Pannonrádióban. Jött Pannonrádióban.

0: Reklám.
1: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
2: 16 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Híradó.
5: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett. A híradó témáiból hatalmas terméskieséstől tartanak a vajdasági gazdák. A szerb kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítványa témája a köztársasági parlament ma kezdődött ülésének és rangos nemzetközi utánpótlástorna kezdődött Topolyán. Érkeznek a részletek. Hatalmas terméskieséstől tartanak a vajdasági gazdák, a perzselő hőség és a csapadékhiány könyörtelenül megtépázza a termőföldeket. A kukorica sok helyen már menthetetlennek tűnik, és a napraforgó is alig bírja a szélsőséges időjárást. Egyre több termelő mondja azt, hogy idén csak töredéktermésre számíthat. Van azonban néhány kivétel, hiszen ahol kiépített öntözőrendszer működik, ott még van esély a jó termésre. Halász Zoltán riportja.
6: Kiszáradt föld, elszáradt levelek, perzselő napsütés és szomjazó kukoricatáblák. Az aszály idén is komoly pusztítást végez a vajdasági mezőgazdaságban. Azok a termelők, akik rendelkeznek öntözőrendszerekkel, még számíthatnak jó termésre. A legtöbb helyen azonban jóval borúsabb a helyzet. A csapadékhiány és a hosszantartó hőség miatt többen jelentős terméskiesésre készülnek. Engi Magdolna.
7: Próbálunk locsolni, de hát kukoricát még nem bírjuk locsolni. A termés nagyon kevés lesz, ja, peteményes is próbáltam locsolni, de hát az a semmi, inkább a víz elveszik, még termés akkor nem lesz semmi, nem tudom, a víz is kevés van.
6: A hosszantartó aszály nem csak a kukoricaföldeket sújtja, hanem a napraforgó állományokat is egyre látványosabban megviseli. A csapadékhiány és az erős napsütés miatt a növények idő előtt kiszáradnak, a tányérok kisebbek maradnak, a szemek pedig nem tudnak megfelelően kifejlődni. A gazdák szerint a napraforgó ugyan jobban tűri a szárazságot, mint több más kultúra, de a mostani szélsőséges időjárási körülmények már ezt a növényt is komolyan megterhelik. Kenéz József.
8: Valamennyi még jó, de a többi az nulla. Több mint fele annak a napraforgónak, a szem az üres lesz. Az üres lesz. Kis fejek, apró ki, pici fejek, de semmi. Érted? Ott a haszon nem lesz bele. Csak kárára mi.
6: Hogy pontosan mekkora lesz a kár, azt a szezon végén lehet csak megmondani. Egyelőre viszont nem fest jól a helyzet a mezőgazdászoknál. Az előrejelzések szerint ugyanis csapadék nem várható a következő 10 napban, emellett pedig a 38-39 fokos csúcshőmérsékletek sem lesznek ritkák.
5: A Magyar Nemzeti Tanácsban nem lenne szabad jelentős megosztottságnak kialakulnia a vajdasági magyar közösségen belül, hiszen olyan ügyeket képvisel, amelyek közösségünk megmaradását szolgálják, nyilatkozta a Szabadkai Magyar Rádiónak Fremond Árpád. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke elmondta, azt várja, hogy Szerbiában mielőbb kiírják és megtartsák a nemzeti tanácsi választásokat. Megfogalmazása szerint ez egyértelmű képet adna arról, hogy ki mekkora támogatottsággal rendelkezik, ezt követően pedig közösen lehetne dolgozni a vajdasági magyarság megmaradását szolgáló célokért. A politikus hozzátette, a választások után már nem csak a magyar összefogás listájának lennének képviselői a testületben, hanem mindenki másnak is. Így közösen lehetne fellépni olyan fontos ügyekben, mint az ösztöndíjprogramok, a szülőföldön magyarul támogatás összegének emelése, vagy a kislétszámú osztályok működésének biztosítása.
9: Sok esetben az történik, hogy akkor a következő generációkban már több gyermek van, és akkor ha pedig megszűnik egy osztály, akkor mindig fennáll annak a veszélye, hogy többet ott osztályt nem lehet majd nyitni. És megszűnik teljes egészében a magyar oktatás. És abban az esetben, amikor egy adott településen, egy adott iskolában megszűnik teljesen a magyar nyelvi oktatás, akkor onnantól kezdve nagyon-nagyon nehéz visszajönni, és Ilyen szempontból azt gondolom, hogy nekünk minden egyes osztályért küzdenünk kell, minden egyes gyermekért küzdenünk kell, és ezáltal küzdünk a pedagógusokért, a pedagógusoknak az óra számáért, a munkájáért, hiszen minden egyes pedagógus, amikor a százalékot veszít, akkor fennáll a lehetősége, hogy akár egy egész családot elveszítünk.
5: Dr. Pásztor Bálint a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke búcsúlátogatáson fogadta a parlamentben Magyar Józsefet, Magyarország belgrádi nagykövetét. A találkozón megköszönte a diplomata elmúlt években végzett munkáját. Magyar József 2023 óta szolgált belgrádi nagykövetként. Megbízatása során a magyar-szerb stratégiai partnerség erősítésén, a történelmi megbékélés elmélyítésén, Szerbia európai integrációjának támogatásán, valamint a vajdasági magyar közösség ügyeinek előmozdításán dolgozott. Dr. Pásztor Bálint sok sikert kívánt Magyar Józsefnek új kihívásaihoz, és megköszönte elkötelezett diplomáciai munkáját. A szerb kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány az egyetlen napirendi pontja a belgrádi köztársasági parlament ma kezdődött ülésének. A javaslatot 62 ellenzéki képviselő még február 13-án terjesztette be. Indoklásuk szerint azért kezdeményezték a Gyuro Macut miniszterelnök vezette kormány menesztését, mert egyes tárcavezetők érintettek a belgrádi vezérkar épületével kapcsolatos ügyben. Kifogásolták azt is, hogy Macut ezzel kapcsolatban semmilyen intézkedést nem tett. A bizalmatlansági indítvány először április 15-én került volna a képviselők elé, azonban határozatképesség hiányában elmaradt és másnapra halasztották, de akkor sem voltak adottak a feltételek az ülés megkezdéséhez. Ana Brnabić házelnök akkor azt nyilatkozta, hogy a bizalmatlansági indítványt aláíró 62 képviselő közül mindössze 44 jelent meg az ülésen. Hozzátette, ez jól mutatja, mennyire veszik komolyan az ellenzéki képviselők saját kezdeményezésüket. A ma 10 órakor kezdődött ülésen a beterjesztő nevében Miroslav Aleksić, Szerbia Népi Mozgalma frakció vezetője beszélt annak szükségességéről, hogy Macut kormánya és személye semmilyen változást nem hozott Milos Vučević rövid, vagy Ana Brnabić 7 éves mandátumához képest. Kiemelte, továbbra is Alekszandar Vučić vezérli az ország működését, aki Aleksić szerint különböző csoportok érdekei mentén vezeti az országot, nem pedig a polgárok érdekeit szem előtt tartva.
0: Az elmúlt másfél évtizedben sok kormányt és minisztert váltottak le, már számukat se tudni. A bizalmatlansági indítvány, amit Gyuro Macut ellen kérünk, az egész rendszerre vonatkozik. Macut úr csak folytatja azt, amit jóval korábban fektettek le. A távoli 2012-ben alapozták meg, majd 2014-ben szilárdították meg, amikor Alekszandar Vučić miniszterelnök lett. Utána természetesen a képviselőház elnöke, Ana Brnabić következett a leghosszabb hivatali idővel az önök kormányai közül. Rövid szerepe volt még Milos Vučevićnek.
2: Kratko epizódo ima Milos Vučević.
4: Sport.
5: Rangos nemzetközi utánpótlástorna kezdődött Topolyán, az eseményen 8 neves klub U15-ös csapata küzd meg egymással, többek között a Partizán, a Puskás Akadémia, a DAC, az Eszék és a házigazda TSC fiataljai is. A kétnapos tornán a tehetségek nem csak a győzelemért, hanem a tapasztalat szerzésért is pályára lépnek. Annus Beatrix riportja.
10: Egymást váltják a mérkőzések a Topolyai TSC labdarúgó akadémiáján, ahol két nap alatt 8 neves klub U15-ös csapata méri összetudását. Az első fordulóban az egyik pályán az Eszék és a Puskás Akadémia mérkőzött meg egymással, míg a másikon a házigazda TSC a Dunaszerdahelyi DAC-szal csapott össze. Tóth Bálint a TSC labdarúgója.
11: Nagyon jó érzés, szerintem nagyon jó dolog, hogy ezt minden évben megrendezik, és a játékosoknak lehetőségük van megmutatni, hogy hogyan futballoznak.
12: Mit vársz ettől a két naptól? Melyik csapat lesz számotokra a legnehezebb, vagy mit gondolsz? Mi a véleményed?
11: Szerintem mindegyik csapat nagyon erős, de legerősebb az ellenfelek közül szerintem a Partizán vagy a DAC.
10: Klem Ferenc Boldizsár a Puskás Akadémia labdarúgója.
13: Ez egy sokkal másabb érzés, mint egy normális edzőmérkőzés. Több meccset játszhatunk, több ingert kaphatunk. Nem tartok egyik csapattól se, szerintem mindenkivel fel tudjuk venni a versenyt.
10: Az ilyen tornák fontos mérföldkövei a fiatal labdarúgók fejlődésének, hiszen a játékosok magas színvonalú ellenfelekkel játszhatnak, értékes nemzetközi tapasztalatot szerezhetnek, és megtanulhatják, milyen tempót és koncentrációt követel a legmagasabb szintű utánpótlás labdarúgás, emelte ki Bognár Imre, a Puskás Akadémia U15-ös vezetőedzője.
14: Még nagyon a felkészülés elején járunk, ez az első komolyabb megmérettetésünk az idei felkészülésben. Először is nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk, és szeretnénk pályán kívüli és pályán belüli dolgokra is felhasználni ezt a felkészülést. Az eredmény az sokadlagos, szeretnénk azokat az elemeket viszont látni, amiket edzéseken, illetve az elmúlt szezonban gyakoroltunk.
10: A torna évről évre rangos mezőnyt vonultat fel, és már a régió utánpótlás labdarúgásának egyik fontos találkozási pontjává vált. Célja nem csak a versenyeztetés, hanem az is, hogy a fiatalok nemzetközi környezetben fejlődjenek, miközben a klubok közötti szakmai kapcsolatok is tovább erősödnek. Hangsúlyozta Palágyi Szabolcs, a TSC vezérigazgatója.
15: Hogyha megnézzük, tehát 6 országból 8 csapat vesz részt a tornán, tehát ez egy olyan dolog, amely szerintem mindenki számára fontos, hogy tudjuk ne csak országhatárokon belül, hanem azon kívül is, hogy kinek ki milyen szinten van, ki milyen erőt képvisel. És mindenféleképpen számunkra ez a 2 nap egy fontos 2 nap a naptárunkban, mert azért ennek a korosztálynak, aki azért még az U17-U19 alatt van, akik már országszinten játszanak, ez valójában egy olyan megmérettetés, amit hazai bajnokságban nem tudunk megkapni, tehát ott azért nincsenek ilyen ellenfelek.
10: A TSC Kupa kedden is folytatódik a Topolyai Labdarúgó Akadémián. A helyosztók és a döntő után kihirdetik az idei torna győztesét.
5: A pontos idő 16 óra 11 perc.
4: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fokot mérhetünk. Ma délután, illetve este felé még kisebb csapadék előfordulhat környékünkön. Holnaptól viszont a napsütésre lesz a főszerep. Naplóan napra egyre melegebb lesz, a hétvégén hőségriasztás is érvényben fog lenni. A csúcsértékek holnap 32 fok körül alakulnak majd.
16: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
4: Reklám.
17: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
18: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
17: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
18: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
17: Fontora Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
19: Elektronápon, a legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
20: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön Boros Alennel.

A mai kedvencek közül ez volt Tame Impala, amely egyébként nem egy csapatnév, hanem egy projekt neve, amely mögött az ausztrál producer Kevin Parker áll, és ez egyébként az egyik legkeresettebb dalamostanság. Azt kell tudni, a címe Dracula, de hát a Dracula címválasztás nem egy klasszikus horror hangulatú dalt takar, inkább metaforaként használja a sötétséghez, az éjszakai élethez, és az elidegenedés érzéséhez kapcsolódó képeket helyzi előtérbe, miközben a zene meglepően táncolható és könnyed marad. Ennyit kell tudni, tehát Tame Impala. És erről a mai kedvencről. Hello mindenkinek, elindult a csillagulás. Hétkezdő hangulatban jönnek a legnagyobb kedvencek a továbbiakban. A ti kedvenceitek pedig 19 óráig érkezhetnek azokon a jól ismert elérhetőségeken, amelyek egyébként a 063-621-605 SMS és Viber üzenetekre, és a Facebookon keresztül is jöhetnek az üzenetek. A műsor hivatalos oldal pedig Csillagulás Pannonrádió. Így tudjátok megtalálni, bekövetni, illetve üzenetben kérni, kívánni. Ezt néhányan már meg is tették. Mindjárt jönnek az első mai kérések, legalábbis amelyek teljesülnek. Én pedig kívánok kellemes időtöltés, jó zenehallgatást a mai Csillagkuláshoz. Két újdonság rögtön még, mielőtt az első mai kezdő blokk ugye itt lenne, Teddy Swims és legújabb dala Break Up in Reverse dal premierként, aztán pedig Martin Garrix Ed Sheerannel repeatét. Martin Garrix, aki a világ egyik legnépszerűbb lemezlovas producere, ugye itt van a dal Ed Sheerannel, nemrégiben kiadott egy dalt Madonnával, és ma még bemutatom a YouTube-val közös legújabb dalát is. Úgyhogy Martin Garrix, mint a világsztárok estének állandó szereplője, bizony nem sokat pihenget mostanában, rengeteget turnézik, már évek óta nem állt le a turnézással, legutóbb ugye például tegnap este ő zárta a Tomorrowland második hétvégének nagy színpadi produkcióit, úgyhogy következik most majd Ed Sheerannel. Utána pedig már a ti kedvenceitek, az első mai kérések teljesülnek, tehát akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, tartsatok velem a folytatásban, a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt. Itt a Csillagulásban egészen 20 óráig Baros Alent halljátok.

Martin Garrix és Ed Sheeran. Ezt a dalt még 2014-ben kezdték el, de nem lett befejezve. Martin Garrix a szettjeiben néha-néha lejátszotta, aztán pedig a rajongók annyira szerették volna, hogy végre megjelenjen, hogy mintegy 12 év után ismét összeállt a két jó barát, mert hogy jó barátok elmondásuk szerint, és végleges köntösbe tették ezt a dalt, Repeat It, 2026-ban tehát, idén pedig megjelent, ezt hallgattuk. 16 óra 27 perckor jön az első mai kívánságblokk, és a továbbiakban 19 óráig kérhettek, kívánhattok. Hello, Nagy Bogi és Des, Jól leszek újra című dalát szeretném Niki örömére, és még gondolom sokak örömére jön majd ez a mai magyar kedvenc. Nagy Bogi és Des, Jól leszek újra, hallgatjuk másodikként. Üdv Allen Calvin Harris-től kérnék valami jót Dénes kérésére. Jön Calvin Harris is, a korábbi dalt választottam, Nióval közösen a Let's Go. Ezt hallgatjuk majd a blokk végén. Kedves csillaghullás, a Capital City Safe and Sound című dalát szeretném meghallgatni. Köszönöm, Marianna. Meg lesz Marianna, mindjárt elsőként pergetem majd ezt a dalt. Szevasz, lehetne a Break Your Heart Tyler Cruz-tól? Ezt már Ervin kérdezte. De a 2000-es évek egyik nagyszerű klubzenéje Tyler Cruz, mégpedig Ludacris-szel közösen jön majd a Break Your Heart. Illetve szép napot kívánok, a Változnak az idők című zeneszámot kérném. Anikó kérte tőlem 2008-ból Dread és Doris dalát, úgyhogy jön a Változnak az idők, aztán a Let's Go, itt lesz a Break Your Heart, Jól leszek újra, kezdésnek pedig a Safe and Sound. Turn this all the way up.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: I'm David Gerard.
5: Sziasztok, Jóci Bejú vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatáson a Mango Rise frontemberét hallhatjuk, Balta Ákos Danonnát, a legújabb daluktól, melynek címe Ahogy repülünk.
2: Az a helyzet, hogy nekem 5 éves koromból származik az első soksávos felvételem, és utána én 14 év komoly zenét és jazz tanultam trombitán, aztán pedig hangmérnökként diplomáztam, szóval nekem a zene az tényleg végig kísérte az egész életemet. Édesapám Máté Péterrel gitározott együtt, jó barátok voltak, úgy ő egy táncos volt élete nagy részében, illetve hát még most is, az csak már nem azzal foglalkozik. És édesanyám Hegedűs Endrével zongorázott kislányként, úgyhogy tényleg a zene az így eléggé közel áll hozzánk, és hogy bennem ez így annyira összefort ez a dolog, vagy annyira így megszületett bennem az, hogy én zenész vagyok, hogy ezt annyira kicsikoromtól tudom, hogy én ezt fogom csinálni, hogy minden napom amúgy egy

Amúgy ez úgy történik, hogy az ember leül, és hát ugye az egyik, ami nem könnyíti a dolgot, ugye, hogy egy csendes stúdióban történik ugye a szeánsz, és hát ugye a csendből kell zenét csinálni, nekem ez egy ilyen nagy metaforám, és hát általában azért az úgy történik, hogy így, hogy egy picit így magamban nézek az élmények, az emlékek, nyilván az ember megpróbál kicsit racionálisan is átlátni azt, hogy mi az, amivel az emberek szívesen azonosulnak adott esetben. Ez a dal például pont csak annyit kíván mondani, hogy amikor így megindulunk együtt, jó a hangulat, nem kell foglalkoznod a hétköznapokkal, hanem tényleg egy kicsit kiszabadulhatsz, és együtt vagyunk, jót mosolygunk, nagy nevetések.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
2: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: Hey guys, this is Sam Felt and you can listen to Bannon Radio.

0: reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
6: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékfesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385. 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!

Hugo, David Guetta és French Montana közös újdonsága, ez volt a Shine itt a csillagkodás második órájában. Szia, Imagine Dragons-től a Bones számot szeretném. Eddie-nak kérésére jön mindjárt az amerikai Imagine Dragons banda. Elsőként hallgatjuk a Csontukat, na Bones című dalt. Hello Alan tankcsapdától kérném az Ülj le mellém című számot. Nagyon jó volt a hétvégi koncertjük. Üdve, Dani! Rengetegen voltatok. Ugye a hétvégén Topolyán lépett fel tankcsapda. Nyírén egyetlen koncertjét adta a Vajdaságban. Szóval jön majd az Ülj le mellém Lukács Laci, tehát Fejes Tomiéktól. Szép napot, Geszti Péter és Péterfi Bori! Kérném, illetve tőlük kérném a Te meg én című dalt. Ezt Vali kérésére pörgetem. Sziasztok, Szigállá, Give Me Your Love zeneszámot kérném. Köszi, Gyuri. Ezt is hallgatjuk. Jön majd Szigállá John Newman-nel, illetve Nile Rodgers-szel. Itt lesz tehát a Give Me Your Love. És még egy üzenet. Szevasz, Laci vagyok, a Party Rock Anthem jöhetne nekem is, mindenkinek, aki szereti. Kösz szépen. Nagyon szívesen, Laci. LMFA jó, és a Party Rock Anthem a 2000-es évek egyik jellegzetes klubkedvence. Ez jön majd a blokk végén. Előtte Geszti Péter, Péterfi Borival, itt lesz Szigállá John Newman-nel. Hallgatjuk a tankcsapda dalát, kezdésre pedig ilyen Miley Spurg, Imagine Dragons és a Bones.

Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: Reklám.
1: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
0: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Programajánló.
4: Fokhagyma Fesztivál és Falunap aludasi vásártéren, augusztus 8-án, szombaton. Finom falatokkal és hűsítőitalokkal várjuk. Sőt, a kiváló ludasi fokhagymát is beszerezheti nálunk első kézből, a termelőktől. A megnyitó 18 órakor kezdődik, majd az est 19 órától fokhagymás játékokkal, kultúrműsorral és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik. A talpalávalót a Kikindai Vidámfiúk zenekar húzza. Ne feledjék, augusztus 8-án minden út Ludasra vezet.
5: Média támogató a Pannon RTV.
6: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
7: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
8: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
6: On your number one hit music station.
8: Pannon Radio.
9: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
10: Hi, I'm David Gera.
11: Sziasztok, Lóci Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.
12: Sziasztok, én Heinz Gábor, Biga vagyok. Hallgassátok ti is a legjobb dalokat itt a Pannon Rádión.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatásban Király Viktort hallhatjuk, a legújabb daládól mesél, angol nyelvű, a cím pedig Sorry, Not Sorry, vagyis Bocsi, Nem Bocsi.
2: De nem egy új szerzemény, viszont a hangszerelése az teljesen új. 2019-ben ugye voltam egy külföldi zeneszerző táborban, ezen a dalon is egyébként két külföldi zeneszerzővel, egy brit lányjal, Sofiával, és egy holland fiúval dolgoztunk össze ezen a dalon. Teljesen máshogy szólt 2019-ben, de akkor is így megvolt a potencia, hogy ebből esetleg egy jó dal legyen, de én nem voltam megelégedve a hangszerelésre, és éveken keresztül a családom, a feleségem, mindenki ütögette a fejemet, hogy ezt ki kéne adnom.

A címe az nagyjából az, amiről beszélek, hogy ezt, nyilván lehet ezt különböző sztorikba helyezni, de ez egy ilyen bocsi nem bocsi életérzés, hogy ez vagyok én, ezt csinálom, ez az autentikus énem, ha tetszik, ha nem, bocsi nem bocsi. De egyébként szó szerint onnan jött ez az ötlet, hogy ott voltam a távolba, beszéltem a feleségemmel, de nem akarom, hogy senki írja meg ilyen cikkeket, hogy összevesztem a feleségemmel, mert csak egy ilyen kis cuki kis nem tudom, telefonbeszélgetés volt, és azt hiszem a végén mondtam neki, hogy sorry not sorry, baba, de nem így fog, mert néha szoktam angolul is beszélni vele. Egyáltalán nem jellemző rám, hogy egy régi nótát így kiveszek a fiókból, és leporolom. Van egy ilyen, nem tudom, hogy ez jó vagy rossz szokás, nekem mindig a legújabb dalom a kedvencem. És én úgy fogom fel, hogy ha valamiért a fiókba került, akkor van egy ok, amiért a fiókba került, de ez nem mindig igaz. Lássuk a Sorry Not Sorry. Szóval vannak olyan gyémántok, amit úgy bekerültek valamilyen módon a fiókra, és érdemes utána visszanézni rá.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán!
2: Miközben a fociláz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből el könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
5: Műsorajánló.
6: Amikor a zene is önmagát kereste.

0: legrosszabb.
1: 18 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért, Címgáz.
1: Reklám.
4: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A Szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
5: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
6: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
8: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
9: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Alan Walker és a Broken Strings itt a csillagulás mai harmadik órájában, ahol is most egy dalpremiér következik, ugyanis hivatalosan is megjelent a U2 és Martin Garrix újabb közös dala, meg pedig a Fireflies címet viselő, amelyet a rajongók először a Tomorrowland nagy színpadán hallhattak, még pedig a világpremiéren The Edge, a U2 legendás gitárosa személyesen is csatlakozott a holland DJ producer szettjéhez, ahol együtt mutatták be a régóta készülő szerzeményt. A stúdió verzió a tegnapi napon vált elérhetővé, Martin Garrix pedig elárulta, hogy közel 6 éve dolgoztak a dalon. A Fireflies nagyon különleges szám számomra, 6 nyárral ezelőtt kezdtünk el rajta dolgozni, és hihetetlen, szinte szürreális érzés volt végig The Edge-el együtt bemutatni a Tomorrowland-en, mondta a producer a megjelenés alkalmából. Garrix hozzátett, hogy korábban már dolgozott Bonóval is, The Edge-el, de ezúttal lehetőség nyílt arra is, hogy közelebbről megtapasztalja a teljes zenekar kreatív működését. Hihetetlenül barátok és hihetetlen alkotótársak. Óriási megtiszteltetés volt ismét együtt dolgozni velük. Ezt nyilatkozta Martin Garrix. The Edge szerint a közös projektek mindig új inspirációt jelentenek. Mindig van bennünk kalandvágy, amikor összeállunk. A Fireflies első előadása Tomorrowland-en óriási löketet adott, és újra emlékeztetett arra, miért is szeretek a szabad ég alatt zenélni. Habár nem az én stílusom, de nagyon szépen összefonódott, és hatalmas sikernek örvendett már a premier pillanataiban is. A dal fokozatosan építkező hangzásra épül, amelyet The Edge jellegzetes himnikus gitárjátéka és Bono érzelmes éneke tesz teljessé. A refrén központi sora Cos You and I Are Fireflies, már pedig a premier óta sok rajongó kedvence lett. És hát amit még tudni lehet, a Fireflies nem az első közös munkája Martin Garrixnek és a U2 tagjainak. A producer korábban Bonoval és The Edge-el készített el közösen a We Are The People című dalt, amely a 2021-es labdarúgó Európa-bajnokság hivatalos himnusza lett. Na, azt már ismerhetjük. Most pedig jön az új dal, Martin Garrix, U2 és a Fireflies.
1: Yo, it's Martin Garrix and you're listening to Pennon Radio.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.
1: Kérjétek, kívánjatok, még ebben az órában tehetitek meg 19 óráig, ahogyan azt már a következő hallgatók is megtették. Hello Allen, a Moving to the Sun jöhetne, nagyon jó a műsor. Ezt Denis-től kaptam, köszönöm szépen Denis, egy igazi nagy mai kedvenc. Hugel, Ultranate, Email Angel és Moving to the Sun DJ Dark Rádió Mixében, ezt hallgatjuk a blokk végén. Szép napot! Szeretném kérni Dr. Béres és Király Viktor Orsis című dalát, és további jó műsort kívánok. Üdv, Gyöngyi! El is következni fog majd. Szia, az idei foci BB dalát kérném Shakirától mindenkinek, akinek tetszik. Albert, Shakira, Burna Boy és a Die Die. Ezzel megyünk mindjárt. Üdv, Diaz Menta nélküled című számot kérném a kívánság műsorban. Endre üzenete, illetve kérése volt ez. Diaz és Menta egy korábbi dala, még mielőtt ugye 12 év után összeálltak. Szóval mondhatom úgy is, ez a dal már 13 éves, és a nélküled címet viseli. Még az előző korszakokból az egyik legismertebb, vagy legnagyobb sláger, ugyan a nélküled, tehát Endre kérésére. És még egy üzenet, szia, Betty vagyok, és Rihanna Only Girl című dalát kérném. Köszi szépen! Egy jó kis remix változatban jön majd a 2000-es évek egyik klubkedvence, Rihanna és az Only Girl, előtt a Dr. Béres Király Viktorral, itt lesz tehát Shakira Burna Boy-jal, utána Diaz Menta, majd pedig Hugel, Ultranate és Imai Angel.
2: What's up, y'all? I'm Beyonce.
3: Hi, I'm Christina Aguilera.
4: Hey, y'all, this is Alicia Keys, and you're checking out
0: Csillaghullás.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
0: Reklám.
3: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
4: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
5: Ön szerint hány éves a teste valójában? Nem az számít, mi áll a személy igazolványában, hanem az, hogyan működik a szervezete. Longevity, sejtszintű megújulás, természetes regeneráció. De mit jelentenek ezek valójában? Július 28-án, kedden 18 órakor Szabadkán egy különleges szakmai előadáson választ kaphat. Ne maradjon le, biztosítsa helyét még ma!
6: Jelentkezés a kapcsolat.viaresta@gmail.com e-mail címen, vagy a 062-819-4333-as telefonszámon. Július 28, kedd, 18 óra, Szabadka. Lehet, hogy másképp fog gondolkodni a saját testéről, mint eddig. 062-819-4333.
5: Via Recta, a minőség életért.
7: Thank you.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatásban következik Lengyel Johanna, a meg aztán legutóbbi győztese, aki legújabb dolláról mesél, ennek a címe Egyenes az út.
2: A dalszöveget Blanche-al írtuk, Raus Blankával, és mutattam neki az angol demót, és nekem már így persze így ott volt a fejemben, hogy vajon erre lehetne így magyar szöveget írni, mert az amúgy tök jó lenne, de így bizonytalan voltam, és akkor ő magától mondta, hogy figyelj, hogy így nem akarsz a magyar szöveget, mert hogy most csomóltatom volt. És akkor így mondtam, hogy figyelj, hogy hát, ha ebbe látsz fantáziát, akkor így üljünk neki, és akkor pár alkalomból így létrejött ez a szöveg. Nekem az arról szól, hogy a utóbbi években én nagyon sokat dolgoztam azon magamon, hogy így a világ ne tudjon túlságosan leterhelni. És ezt vagy emberek hozták be, vagy szituációk. És én azon dolgoztam, hogy nem bosszút szeretnék ezen állni, hogy majd igazságot szolgáltatok, amikor erősebb leszek, hanem azt szerettem volna elérni, hogy ezek a dolgok lepereghessenek, hogy egyszerűen csak ne adjak nekik hatalmat, és ahhoz nekem meg kellett ismerni saját magamat. És aki ezt nem szolgálja, vagy aki ezt szabotálná, vagy ellene tenne, annak piros lámpa van, hogy oda nem jöhet velem, ott nincs hatalma, nincs értelme, hogy tovább jöjjön. Hatalom a múltban, megint szembe száll, idegen a szó, nekem hiába volt, hibám, menyeget a hat. Ne tenne, annak piros lámpa van, hogy oda nem jöhet velem, ott nincs hatalma, nincs értelme, hogy tovább jöjjön. Hatalom a múltban, megint szembe száll, idegen a szó, nekem hiába volt, hibám, menyeget a hat. Talán az ember minél tudatosabb,

0: programajánló.
1: Ki Vajdaság legnagyobb parasztja? Idén újra kiderül. 15. Parasztolimpia augusztus 16-án a Topolyai Vásártéren. Új kenyérünnep, marha pörkölt főzőverseny és a várva várt versenyszámok. Úgy érzed, te vagy a legnagyobb paraszt? Akkor jelentkezz a 0638-508-404-es számon, vagy tedd próbára szakástudományod a marha pörkölt versenyen, amelyre a 024-712-403-as és a 0638-721-883-as számon jelentkezhetsz. Kirakodóvásár, kisállatsímogató, parasz dzsakúzi, játékok, szalmabáladobás, petrenceruttartás, kumicsizmahajítás. Happarti gyerekeknek! Este tűzzsonglőr, tűzijáték, valamint fellép a dolliról. Vajdasági Parasztolimpia, a főtámogató Topolya Község Önkormányzata.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Reklám.
1: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól, és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
0: Műsorajánló.
4: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Reklám.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13 a Szabadka.
2: Bomax.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alem.

0: Jonas Blue és az Edge of Desire. Egyáltalán jó kis melodik techno remixben itt a Csillagolás mai utolsó órájában. Szépen lassan elérkeztünk a záró blokkhoz, kettő kívánságdal, ami még teljesül. Ciao, szeretném kérni az Álomhajó című zenét, és küldöm mindenkinek, aki szereti a 90-es számokat. Üdve Kelebi Járól, Bandi. Carpe Diem is az Álomhajó, egy igazi klasszikus nyári dal a magyar könnyű zenei vonalból, ez jön mindjárt elsőként, illetve Hali pörögjön a haveroknak, meg nekem is, David Guetta és Seattle, a Beautiful People. Üdve, jó a műsor szokásosan. Kösz, Alex. Köszönöm szépen, Alex. Beautiful People, csodálatos emberek, vagy csodaszép emberek. David Guetta és Sia együttműködése, előtte pedig Carpe Diem.
1: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

0: Csillagullás a Pannon Rádióban.
1: Ti a Csillagullás hallgatjátok a legnagyobb kedvencekkel, a folytatáson pedig egy igazán kiadós Csillagullás mix jön, ami pedig a 90-es évek nagy-nagy zenével egy velegbe, tehát mixbe formálva egészen 20 óráig, ahogy az hétfőként lenni szokott. Majd utána maradom még a 90-es éveknél 20 és 22 óra között, akkor már nem mixben, rádiós válogatás lesz majd hallgatható, tehát abból az évtizedből. Csillagullás pedig holnap is a szokott időben, a 16 órai híradót követően számítok majd a figyelmetekre, és köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. A műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Varas Alánt hallottátok. Kívánok nektek további jó rádiózást, kellemes estét, és a holnapi viszonthallásig pedig sziasztok! Hey!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Anya és 3 éves kisfia vesztette életét, amikor autójuk vonattal ütközött Hódság közelében egy vasúti átjáróban. A közlekedési baleset helyszínére a rendőrségi egységek, a mentők és a tűzoltók is kivonultak. A baleset a Hódságból Liliomos felé vezető kanyarban történt egy kisebb vasúti átjárónál. A tragédia részleteit vizsgálják. A szerb kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány az egyetlen napirendi pontja a belgrádi köztársasági parlament ma kezdődött ülésének. A javaslatot 62 ellenzéki képviselő még február 13-án terjesztette be. Indoklásuk szerint azért kezdeményezték a Gyúró Macut miniszterelnök vezette kormány menesztését, mert egyes tárcavezetők érintettek a belgrádi vezérkar épületével kapcsolatos ügyben. A bizalmatlansági indítvány először április 15-én került volna a képviselők elé, azonban határozatképesség hiányában elmaradt és másnapra halasztották, de akkor sem voltak adottak a feltételek az ülés megkezdéséhez. A mai ülésen a beterjesztő nevében Miroslav Aleksić, a Szerbia Népi Mozgalma frakció vezetője hangsúlyozta, hogy továbbra is Alekszandar Vučić vezérli az ország működését, aki Aleksić szerint különböző csoportok érdekei mentén vezeti az országot, nem pedig a polgárok érdekeit szem előtt tartva. 25. alkalommal tartották meg vasárnap az aracsi puszta templom emléknapját. A templomrom az egykori Aracs településének emlékét őrzi, kutatások szerint a 13. században építhették. A történelem viharainak következtében a templom ma romosan áll a bánáti pusztában, tornya nem köti össze a földet az égbolttal, viszont összeköti a magyarokat.
1: Fiú és lánybandák, Eurodance, diszkó és parti arcok. Egy felejthetetlen évtized sokszínű zenei kínálata a 91,5-ön hétfő esténként. 90-es évek a Pannon Rádióban.

0: akkor és most!
1: Hey now, you're an all-star!
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.
2: Maluma baby, J Balvin, Colombia.

Vajdaságban mi vagyunk a sláger. Panorádió 91.5.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.